0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót

0: gyere velem haza.
1: Ez a Forrás Rádió.
2: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
1: Forrás Rádió. Mindig

0: Ez nem csak egy rádió, ez a Forrás Rádió. Mindig vele!
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem pont.

0: Világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kér

0: szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.

Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora!

0: hangolódj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense, DJ Yellow.
1: Ha egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. De úr

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel íj és Rolanddal

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, a francia kormány meghosszabbítja az üzemanyagra nyújtott támogatást, kiállítás nyílik Komáromban. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebelsberg központ kedden az MTI-vel. Azt írták, a 2026-27-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják őket. Közölték, az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői már jelezhetik igényüket a krétában az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. További információ a www.kk.gov.hu oldalon olvasható. Kibővíti a célzott támogatási intézkedéseket a francia kormány az üzemanyag árak emelkedése által súlyosan érintett szektorok dolgozói számára, hogy elejét vegye az egyre növekvő társadalmi elégedetlenségnek. Az év végéig meghosszabbított támogatás potenciális kedvezményezettjeinek száma 5,5 millióra nő, jelentette be kedden Maud Brejon kormány szóvívő, aki egyúttal az energiaügyi miniszter. A kezdeményezettek számára a 100 eurós támogatás átlagosan két hónapra literenként 40 centnyi üzemanyagnak felel meg, mondta a szóvívő. A vállalatokat illetően a benzinpótlék plafonja, amely egy adómentes támogatás, és amelyet a munkáltatók nyújthatnak alkalmazottaiknak, 600 euróról 1000 euróra emelkedik, jelentette be Serge Papin, a kis- és középvállalatokért felelős tárcavezető. A kedden bejelentett támogatások 450 millió euró többletkiadást jelentenek, tette hozzá David Amiel, a költségvetésért felelős kormánytag. Szeptember 24-én Orbán Ilona művésztanár Aranyosan című kiállításra nyílik meg Komáromban. A Generációk házában 17 órakor a tárlatot Molnárné dr. Toár Izabella, a Kecskés László Társaság elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként október 15-éig lesz látogatható. És végül sport. Az MMA, azaz a kevert harcművészet szeretne bekerülni a 2032-es Brisbane-i nyári olimpia programjába, a sportág egy finomított, vér- és ketrecmentes változatával. Olyan az olimpiai értékekkel összhangban lévő szabályrendszert fejlesztettünk ki, amelyben középpontba kerül a sportolók biztonsága, mondta a sportág olimpiai kampányát támogató kínai milliárdos Gordon Tang, a Nemzetközi Kevert Harcművészet Szövetség elnöke a Tokióban zajló ázsiai játékokon, amelyen az új verzióval debütált a sportág. Az MMA ugyanakkor egyelőre nagyon messze van az olimpiai szerepléstől, mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelenlegi álláspontja szerint nem felel meg az olimpiai sportággá válás kritériumainak, és a NOB a sok közül egyik nemzetközi szövetséget sem ismerte még el.
0: Időjárás.
1: Ma a napos gomoly felhős időszakok fognak váltakozni a térségben, számottevő csapadék nem várható, 17 és 20 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend Best of Íj és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Visszatér hozzánk Andi, egyenesen a Csopaki Szabad strandról.
2: Ja, igen, sziasztok! Jó reggelt mindenkinek!
3: Lehet, hogy most az lesz egy kis élménybeszámoló következik, hogy Andi egy szavakban válaszolt. Tehát milyen volt a múlt hét?
2: Ja, jó.
3: Jössz te?
1: Jókat ettetek?
2: Jókat.
3: Na, ennél egyel tovább megyünk, mert én konkrét kérdéssel készültem. Soha nem láttam vulkánt. Az milyen? Jó volt?
2: Jó volt, nagyon, nagyon furcsa érzés egyébként egy működő vulkánon mászkálni. Ráadásul ugye mi megérkeztünk vasárnap, és hétfőn, azt hiszem talán hétfőn, de lehet, hogy kedden lezárták a repteret. Szóval, mert ugye elkezdett mozgolódni megint az Etna. Tehát most ez az idei év, ezt mondták egyébként ott a túravezetők is, meg mindenki, aki ugye ott lakik, hogy most nagyon-nagyon háborog.
3: Jókor nem tudják, hogy amúgy. Miért.
2: Igen.
3: Tehát,
2: igen.
3: Hogy ez a pont, izgi amikor volt. A pöfékkel büfizget az Etna, akkor Andi úgy, én azon gondolkoztam, hogy visszajut-e vagy sem. Tehát, hogy ez benne volt egy kicsit így a gondolatiságban?
2: Ha persze, főleg szombaton, mert ugye szombat előtt, aztán pénteken este megint elkezdett mozgolódni, megint piros riasztás volt, ugye, és akkor utána visszacsökkentették narancssárgára. Szombaton ugye az volt, hogy megint korlátozták, de csak a bejövőket, tehát 5 gép jöhetett be óránként. Szóval, hogy így azért eléggé izgultam, hogy vajon vissza fogok-e jutni.
3: Vagy, akkor jövő héten Észak-Korea?
2: Nem, azt azért annyira nem.
1: Ádi, szerintem Andi megtalálta azért a neki való úti célt, nem? Heves és háborog,
3: néha kitör. Jó, de várjál, még vulkánnal kapcsolatban, itt ugye nem lehet olyat csinálni, mint amit lehet mondjuk Izlandon, hogy fölmész a kürtőzés, belenézel, és látod, hogy ott bugyog, vagy lehetett olyat?
2: Nem, régen volt, 3000 méterig visznek fel, de akkor is csak abban az esetben, hogyha nem annyira vészes a helyzet. Tehát láva folyásnál én úgy tudom, hogy 3000 méterre sem visznek fel.
1: Ha ne is vigyenek.
2: Hanem csak ilyen 2005 környékén, de ott is, hogyha nagyobb a hamukibocsátás, meg tényleg háborog, akkor odáig se visznek
3: de
2: fel.
3: De te addig jutottál, láttál bármi folyótüzet?
2: Nem, én nem mentem föl. 2005-ig mi 2100-ig mentünk, volt egy ilyen rész, ahova fel lehetett mászni. Hát azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy anyut magamra kellett volna kötni és húzni, mert szegény azért úgy eléggé megviselt volt, mire fölért, de ezért följutott.
3: Á, semmi. Tehát akkor semmi vagy ahhoz képest, amit én a múlt héten láttam, mert én voltam a budakeszi Dino Parkban, és ott volt olyan vulkán, ami füstölt is. Csak mondom.
1: Igaz, hogy ez műanyagból volt, de nem baj.
2: Hát füstölni füstölt, persze. Hát nem tudom, hány méterig fölment, 4 méterig ment föl ugye ez a füstfelhő, és akkor ugye ott a hamukibocsátás is, és amiatt zárták le a repteret. Tehát, és egyébként a szállásunkról jól lehetett látni, tehát csináltam olyan képet, ami látszik, ahogy füstöl, és még akkor is füstölt, amikor fönt voltunk.
1: Na jó, de ahhoz elég fölmenni Pestre, ezt megnézni egy BKV buszt, nem?
3: Ne, azért ez ennyiben király, csak azért, mert láttam ilyen rövid videót, amit föltöltöttél, és az kicsit olyan volt, mint a budaörsi dombok, tehát hogy így magas volt, meg minden, de hogy...
2: Hát azért nem gondolom, hogy ilyen a budaörsi dombok, nagyon szép volt.
3: Felküldöm a portás bácsit, és akkor pöfékel is.
1: A végén kiderült, hogy csak Budaörsön volt.
3: Annó mi elmentünk öcsémmel, egyetlen filmet láttunk, ilyen 4DX, vagy nem tudom, 16D, nem tudom milyen moziban, ahol vannak hanghatások, fényhatások, mozog az ülés, meg szagokat is beküldenek, tehát minden volt. És ott mi a Pompejt néztük meg, és minden egyes szaghatásnál ilyen felismerhetetlen műanyag szagot fújtak ránk, és az öcsémet, mikor megkérdeztem a harmadik után, hogy te, figyelj, mi ez a szag? Csönd, Pompej szag! Akkor elkönyveltem magamba, hogy milyen szaga van egy vulkánnak.
2: Szaga nem volt igazából, amikor mi fölmentünk. Annyi volt, hogy ugye elkezdett esni is az eső, meg ugye a hamu felhőből jöttek ezek a kis ilyen kis...
3: Kormak?
2: Hát valami olyasmi, és az arcomra is így ráment, és azon nevettünk, hogy ez egy ilyen kis arcrodírozás volt így este, mert hogy így mostuk az arcunkat, lehetett érezni, hogy még rajtunk van ez a hamu. Annyi volt, hogy előtte való este vihar volt, és dörgött az ég, villámlott. És ugye ilyen hajnal környékén így felébredtem arra, hogy megint így dörgött az ég. Én azt gondoltam, hogy az ég volt. Aztán kiderült, hogy nem, hanem az Etna robbant egyet.
1: Ups.
2: És azt odáig el lehetett hallani, és utána volt ez, hogy akkor ugye megint mozgolódott.
1: De a helyiek ehhez hozzá vannak szokva? Tehát, hogy ők ezen nem lepődnek meg?
3: Nyugodtan élnek ott körülött? nyugodtan.
2: Igen, hát, igen, nyugodtan, bár igazából 2002-ben vitt mindent, tehát akkor volt az utolsó ilyen nagy lávafolyás. Én nem tudom, megmondom őszintén, nekem van egy olyan érzésem, hogy most is lesz valami, főleg, hogy ennyire mozgolódik. Nem akarok úgy ennyire nagyon rosszat jósolni, de furcsa, hogy ennyire. És most megint volt azon a héten, amikor ott voltunk, lávafolyás is, tehát, hogy megint elindult.
3: Ez nagyon durva, ez annyiban nagyon durva, erről eszembe jut a gyaloggalop. Abban van az, amikor a király építi a várat, és hogy fölépítettem az első váramat mocsára, elsüllyedt. Egy év múlva fölépítettem a másodikat, az is elsüllyedt. Fölépítettem a harmadikat, fölépítettem a negyediket, az leégett, majd elsüllyedt. Tehát, hogy tényleg oda valaki újraépítkezik.
2: Igen, és hát azok, akik ugye ott vannak, árusok, meg ilyenek, meg ugye az éttermek, tehát ott azért biztosítva is vannak, de ott is. Például azt mondták, hogy Erdélyből hozták ezeket a kis faházakat oda.
3: Faház? Na, az kell oda, faház. Na, még egy legeslegutolsó, egy gasztro kérdés, mert ez engem mindig érdekel, oké, hogy jókat ettetek, de mi volt a legjobb?
2: Mi volt a legjobb? Egy ilyen kis picike, nagyon pici három utcányi faluban jártunk, Brukkoliban.
3: És brokkoli tevet.
1: Brokkoli.
2: És ott volt egy étterem, Surfbar az volt a neve, és kékkagylós tésztát ettem, és szerintem az volt a legeslegfinomabb az egész hét alatt, és nagyon-nagyon sokat is kaptam, ráadásul jó árban. Nagyon kedves volt a tulaj, még beszélgetett is velünk, úgyhogy nagyon, az nagyon finom volt.
3: És dögösek a rendőrök, nem? Azt hallottam, hogy az olasz rendőrök
2: meg szigorúak. Volt egyébként.
1: Csendőrök, igen.
2: Volt egyébként, igen, ahogy így a mentünk, nem is tudom hova mentünk, már a kocsiba ültem, és ott így nézelődtem, mert valamiért nagyon készülöttek ott, nem tudjuk miért Katanyában. Volt, igen, ott.
1: Megbilincselhettek volna egyébként.
3: Büntettek? Jó, szép. Azt nem tudom, hogy ez a vulkánpernye ez mennyire fiatalít. Egyébként jót tesz a bőrnek?
2: Remélem, hogy jót
1: tesz. Csak azért, mert jobbat, mint a láva. Az biztos.
2: Bár azt mondta a Surfbar pár tulajdonosa, hogy nem nézek ki 40-nek, szóval, hanem inkább csak 30-nak, úgyhogy már eléggé meglepődött.
3: De mert felmerült a kérdés, hogy hány éves vagy? Hogy erre ezt reagálta?
2: Kérdezte,
3: vagy
2: mert ugye... Nem, hát kérdeztem, mert ugye anyuval voltam, és akkor ugye mutatta a kislányát is, aztán valahogy így megkérdezte, hogy hány éves vagyok, és akkor mondtam neki, hogy 40, és akkor mondja, hogy hát, hogy ő is 86-os, és akkor mondtam, hogy én is 86-os vagyok, mondom, igen.
3: Rólad hány étteremben kérdezik meg a korodat, mielőtt mondjuk fizetsz?
1: Hát nem, de egyébként ilyen olasz étteremben én is beszélgettem már tulajjal, persze. Tehát amik ilyen hagyományos ez az olasz, ez a trattore, azt hiszem, hogy nevezik, talán, hogy ezek a vidéki kis éttermeket, igen, meg risztorante. Ott jön a tulaj valóban, és ő faggat, ő ez kérdezi, hogy ízlik az étel,
2: igen,
1: jól érzed magad, igen, tehát, hogy én is találkoztam már ezzel a mentorítással, én meg ugye az a típus vagyok, hogy én ilyenkor ha kell, ha nem állok beszélgetni ezekkel az emberekkel.
3: Bennünk ilyen értelemben van egyfajta olasz, tehát, hogy szerintem a családunkban is, meg úgy benned is van egy, tehát, hogy az ilyenkor azért úgy kitör az emberből. Azt nem tudom, Andiban van ilyen kapcsoló, tehát, hogy neked van az, amikor zárkozottabb vagy, de ilyenkor, amikor ott kín vagy, akkor átkapcsolsz olaszba? Tehát, hogy így könnyen megnyílsz?
2: Hát, egyébként igen, de amúgy nem vagyok zárkózott, tehát a családunk nekünk is ilyen olasz típusú, tehát, hogy nevettünk egyébként nagyon anyuval, meg ott is mi is hangoskodtunk aztán, mert elkezdett dörögni az ég, villámlott, akkor utána a macska elkezdett cirkuszolni, de olyan hangosan, mint az állat.
3: Katszó.
2: Utána a két nő, az egyik az erkélyről, a másik lenne az utcára, elkezdtek beszélgetni tök hangosan, mutatok majd nektek videót, nagyon vicces volt, tehát, hogy ez így mindegy.
3: Eddig csetelt.
2: Annyira. Ja, és ment a karaoke, nem tudom hány házzal arrébb.
3: Jó, akkor kőbánya kispest.
1: Egyébként ennek megvan a maga feelingje, tehát nagyon, én is tökre szeretem Olaszországot. Még Szicília, ott még pont nem voltam, de azért Olaszországban más helyeken már többször.
3: Visszamenős?
2: Szívesen visszamennék, de Palermóra inkább, tehát ott szállnék rá a repülővel, és biztonságosan szeretnék hazajutni, tehát hogy ez azért ez így elég stresszes volt így az utolsó napon nekem, úgyhogy igazából igen, szívesen. Még ott egy pár részt azért meg lehetne nézni.
3: Szóval. Amúgy tényleg kipihennek tűnik, Andi. Tehát most úgy tűnik, hogy most tényleg feltöltődött, nem?
1: Igen. Hát az a térség.
3: Jó, de csak kíváncsi vagyok, hogy most így a kipihent Andi vajon hány perc után szól be először Rolandnak. Tehát akkor mostantól
1: most,
3: óra...
1: Ma még nem szól, de valóban.
3: Ma még ilyen?
1: Máskor ilyenkor már negyedikettől vagyok. Sésveri,
3: tehát hogy hány nap vulkán...
2: Látjátok, ennyit számít, hogyha egy hétre el tudok menni pihenni.
3: Hány nap vulkán kell neki, hány perc nyugalomhoz.
1: Ez egy ilyen matematika feladvány. hányba összerakjuk.
3: Nézzük meg nagyon röviden, hogy fejben ki a legfiatalosabb. Hoztam néhány példát, és kíváncsi vagyok, hogy a bizonyos kategóriákban hármunk közül ki az örök fiatal, és ki a koravén. És van egy olyan érzésem, hogy a koravénnél sokszor én fogok kijönni, aki a keresztrejtvénynél beküldtem a megfejtést. Tehát keresztrejtvénynél beküldtem a megfejtést, szaunába járok és petankozok.
2: Hát tehát, igen.
3: Van egy ilyen érzésem.
2: Tipikus egy ilyen.
3: Van egy ilyen érzésem.
2: Nyugdíjas élet.
3: A kerekesszajtrot már be se vallom nektek, de hogy banyatank után előre. Tehát megjelenik egy teljesen új közösségi oldal. Kipróbálod, vagy azonnal kijelented, hogy ez hülyesége, ez öreg vagy. Én azt mondanám, hogy rávágom, hogy kipróbálom, de igazából nem igaz, mert amikor bejött ez a, nem tudom, ez a fiataloknak, ez az új, ami már nem is tudom mi a neve, ahol csak ilyen zenéket lehetett, meg nem, az már meg sem néztem, mert azt mondtam, hogy ez már öreg vagyok. Tehát, hogy
1: én... De mi a Snapchatre gondolsz, vagy mire?
3: Nem a Snapchatet ismerem, de volt, valami, volt valami zenés.
1: Aha, az van, igen.
3: Tweets, de a Snapchatet
1: meg is... ugye a Twitch is egy relatíve újabb felület. Igen.
3: Tehát én azt mondom, hogy én nem. Én inkább azt mondom, hülyeség. Tehát
1: én minden ilyen szaron fönn vagyok, úgyhogy igen.
2: Andi? Én nem, én csak Instagram, meg Facebookon, meg TikTokon, de meg van ez a Threads, de csak azért, mert ott is osztanak meg tartalmakat. Ah, de...
1: Akkor Roland, én teljesen nyitott vagyok ezekkel.
3: Roland a suhanc fiatal, Andi középen, én az öreg. Jó, pénteken délután valaki azt mondja, este induljunk el egy kétnapos spontán kiruccanásra. Mész? Hallod, én ezt nagyon élem. Jó, nyilván a feleségem nem örülne neki. De hogy...
1: Nekem is ez, főleg, egyből ez jutott
2: főleg,
1: eszembe.
2: Főleg, hogyha az lány lenne.
1: Jó, igen. Hát ez az.
2: Akkor meg a szamba. A felfújt szájú szomszédot.
1: Kiruccanás? Akinek azóta se tudod a nevét? Vagy legalábbis adásban nem mered felvállalni?
3: Nem tudom, nem vállalom, nem én vagyok. De hogy... Én ezt adom. Tehát én is szerintem én fiatal vagyok. Tehát ha megtehetem, én azonnal.
1: Hát ha megtehetem, én is. Csak nehéz összehozni a sok kötelezettséggel, de egyébként nyitottság szempontjából igen.
3: Gyereked mutat egy zenét, amit elsőre borzalmasnak tartasz. Adsz neki még egy esélyt?
1: Ez nálam nagyon gyakori
2: dolog. Azért, mert ezt kell hallgatnod benne.
1: Persze,
2: a kocsiba.
1: Úgyhogy igen, adok neki.
3: Ha zenét mutat, akkor igen, de ezek már nem zenék. 40 fölött felajánlják, hogy tanulj meg gördeszkázni. Megpróbálod?
2: Uh-huh. Hát én igen.
1: Meg, persze.
3: Én ráülök, és sírva gurulok. Mint a tacskó Tom és Jerryben, nem tudom, a kövér tacskó. Igen. Egy társaságban te vagy 20 évvel a legidősebb, feszengsz, vagy 5 perc múlva már észre sem veszed? Szerintem Roland nem feszeng, de mindenki észreveszi, ja, hogy mennyire igen. Furcsa ez az idős bácsit. Nem?
1: Igen, szeretnénk egy számot kérni, a jóképű bácsit küldjétek ide, igen.
3: Oké, Vidámparkban ott áll előtted a legdurvább hullámvasút, felszállsz-e? Én igen, de félek, mint az állat.
2: Igen, én is.
1: Nekem fel kell, mert Dávid imádja ezeket.
2: Fel kell.
1: De én is félek.
3: És végül egy gyerek vízipisztollyal meglő, visszalősz vagy felháborodsz?
1: Ah, visszalövök, mint az állat.
3: De fel se háborodsz? Hát, ha van
1: nálad. Nem, szerzek egyet. Hülye vagy? Hát ne viccelj. A legnagyobbat. Azt izomból megküldöm, persze.
3: Én biztos, hogy poére veszem, Andi, te felháborodsz?
2: Nem tudom. Attól függ, milyen állapotban vagyok abban a pillanatban.
3: Halad, ő visszalő, de nem vízipisztolyat.
2: Igen.
1: Minimum csúzni
2: nem,
1: van.
2: Nem akartam itt csúnya lenni, de...
3: Nem érzem a győzelmi dicsfény mámorát. Te csak pislákol ez a dicsőség itt az előző rovatból. Nem éreztem a fölényemet annyira meggyőzőnek.
1: Hát mert nem is volt.
3: Na hát ez az.
1: Ami de... nincs, azt nehéz érezni.
3: Ez nagy kár.
1: Ez olyan, mintha én érezném a, mit tudom én, sármamat. Na, ugye?
3: Direkt
1: vagy az
2: izmaimat.
1: Vagy az izmaimat. Na, pláne, csak hogy fokozzam.
2: Ilyen cirip kellene még erre a...
1: Van cirip.
2: Van cirip.
3: Ja, hogy megtücsököljem, hogyha ja, olyat mond. Jó,
2: igen.
3: Majd készülök, most nem tudom rá.
2: Megtücsököljem.
1: Jó, megtücsökölés, ez mit szólnál?
2: Igen.
3: Most nincs rá készítve,
2: de majd... Kis petücserével egész másképp hangzik.
1: Ugye? Egyből szimpatikusabb, mi?
3: Egyéb állatokat bármikor előcsalok. Na hát így.
2: Jaj, képzétek el, ahol parkoltunk, ott voltak malackák. Olyan cukik voltak. Most csak az állatokra jutott
3: eszembe. És úsztál tengerben malacsal? Nem? Nem csináltad
2: nem,
3: meg?
2: Még olyat nem, de az a bakancslistás nekem nagyon.
1: De az nem ott van, az nem Szicília.
3: Hát az bárhol van, ahova beviszed.
2: Nem, két helyen van, az egyik számomra elérhetőbb, úgyhogy valószínűleg az lesz majd.
1: De mi a? Mert az egyik azt
2: hát
1: tudom, hogy a
2: Karib.
1: Igen, az Bahamák, igen, ott van a disznóöböl.
2: A másik meg Görögországban is van egy ilyen hely,
1: ott is?
2: Lehet. Aha, igen.
1: Meg görög amúgy... disznók vannak?
3: Strandon, Jorgos a röfi.
1: Jorgos
3: és Caciki.
1: 88, én jól megtermek. Fiú, 8-tól 5-ig gyroszt készít, aztán lehet vele úszni.
3: Aztán ő lesz a gyrosz. De strandon is lehet, hogy simán beviszed magaddal a kis röfit, azt mondod, hogy ez a gyerek, senki nem meri megmondani, hogy
1: Igen, 2026-ban, érted? Ja, hát
2: végül is, igen.
1: Ha csúnyát mondanak, rá bepereled.
2: Na, ugye.
3: Külföldön egyre népszerűbb az, hogy a gyerekeket megtanítják az elromlott tárgyakat és dolgokat megjavítani. Ez a ne dobd ki akció, mert elegük lett abból, hogy a fogyasztói társadalom azt nyomja az agyunkba, hogy valami elromlott, akkor egyből kuka, és ez már nem csak mosógépekre használjuk, hanem párkapcsolatokra is, és itt arról van szó, hogy igenis meg lehet javítani a dolgokat.
1: És ez tök jó, a Repair kafékban ráadásul nem egyszerűen megjavítják a gyerekek helyett a tárgyakat, hanem ők is nekiláthatnak a szerelésnek, és megtanítják őket szerelni. Első látásra szerelem. Nagyon jó.
2: Cukik. De amúgy a gyerekek szeretnek ilyenekkel babrálgatni, úgyhogy ők még szerintem élvezik is.
1: Én voltam az egyetlen annó gyerekként, aki nem, mondtam is Álinak, hogy engem ez így valahogy sose ragadott magával. De kérdezi, mi volt az utolsó, amit én megjavítottam. Én? Hülye vagy? Hát semmit.
3: Soha semmit nem javítottál meg tényleg.
1: De jó, mit lehet, hogy mitől volt. Egyszer talán valami távkapcsolót, igen, távirányítót. Azt megtudtam.
2: Kicserélted az elemet?
1: Igen. Nem, annál egy fokkal bonyolultabb volt, igen.
3: Megnyalta. Csak, hogyha megnyalod, akkor egy kicsit még jó. Igen.
2: Tényleg, azt régen csináltuk.
3: Megrázod, visszarakod, fordítva, akkor is működik.
2: Úgy nézted meg, hogy az elemet.
1: Tényleg, ezt csináltad, te nyalogattad?
3: Én nyaltam, én is nyaltam elemet.
2: Volt olyan, igen, mert azt mondták, hogy ha így megcsipi a nyelvedet, akkor még van benne, ugye, élet. Persze. Benned is lesz élet, hagyom.
3: Ceruza element meg egyiket fenékhez nyomni, másikat szembe, és akkor a kettő, ha összezár.
1: És máshol is próbáltad ezt a technikát, hogy megnyalod és ha reagál, akkor még van benne élet?
3: Persze, mindenen, amire ráírod, hogy Duracell.
1: Lehet, hogy működik máshol.
3: Na, de tényleg az elemet nyalás az gyerekkorunk egyik ikonikus pontja, és volt ez az elem, az nem tudom hány voltos volt, ez talán a 9-es, amin volt ami ilyen két fém,
2: ez a két fém,
3: és össze,
2: igen,
3: lehetett és nyalni az, középen.
2: Igen, igen.
3: Kísérletező dobozomba volt. A bátrabbak megnyalták.
1: Én nem voltam bátor. Én elemet sose nyaltam.
2: Írjon már valaki, aki ezeket megnyalod.
3: Ha hozunk neked egy elemet, megnyalod? Mert te félsz a fájdalomtól, de ez nem fájdalom, ez egy ilyen érdekes csípés, megcsinálod a adásban, hozok egy elemet?
1: Nem.
3: Miért nem nyalod?
2: Miért?
3: Meg?
2: Legalább egyszer életedben nyaljál már elemet. Hát, na.
1: De akkor nyalsz velem?
2: Elemet?
1: Elemet.
2: Én már tudom, hogy milyen, úgyhogy én megnyalom.
1: Hát csak, hogy akkor ne én legyek már az egyedül itt adásban.
3: Jó.
1: Legyen akkor páros nyalás.
2: Akkor először én nyaljak, és utána te, hogy megnyugodjál.
1: Én lesz az előjáték.
3: Szerintem szálljunk el egy napot, és induljunk az elemtől, de érkezzünk meg az akkumulátorhoz.
1: Talán a konnektorral is.
2: A pika kábel, lesz az utas.
3: Bátrabbak azzal is próbálkozhatnak. Ez lesz a
1: legyen. Én nevetés kiránk ezeket a vágyakat, jó?
3: Megrázó műsor lesz.
1: Én ezt megértem, tehát hogy aztán előkerül a korbács is, meg hasonló.
3: Zoli írja nekünk, hogy sziasztok, a lapos elem sem volt semmi. Azzal mit csináltál? Azt hova raktad? Azt hogy ellenőrizted?
1: Zoli, azt lehet, hogy azt is nyalta.
3: Na, én szerelőse javítós vagyok. Van olyan, hogy valamit megjavítok, és rosszabb lesz, mint volt, de magát a gondolatot, azt én éljenzem és üdvözlöm. Andi, te javítottál valamit mostanában? Van valami, amit így büszkén használsz a mai napig, hogy te megjavítottad?
2: Mostanában? Hú!
3: Nincsen büszke javításod?
2: Egyszer a csapot.
3: Na és mi volt? Mi volt a gond?
2: Csöpögött.
3: Igen, és mit csináltál?
2: Apu nem ért rá, és akkor nekiálltam én.
3: Honnan tudtad, mihez kell nyúlni?
1: Tömítést cseréltél,
2: hát,
1: vagy mi?
2: Hát tutoriál videó.
3: És voltak dolgaid?
1: De mit, tömítőgyűrűt cseréltél, vagy mi? Na, ja. mondjuk, tehát ennyire azért még én is jó vagyok.
3: Na jó, de honnan szerzel tömítőgyűrűt? Tudod, hogy le kell lezárni?
2: Hát az Óbiba bemegyek, és akkor segítem.
3: Na, Óbi?
2: Óbiba.
3: Az a régi volt, és van az újja. Newmax.
1: Ha új városban van Óbi. Ha új városban Óbi. Na, ilyen szinten én is jó vagyok. Ilyet meg tudok oldani. A tiéd az Óbi.
2: A miénk az Óbi, mert új városban.
1: Sőt, angolosan egy Newby.
3: Például nem csapott arcba a víz, tehát nem volt az, hogy elfelejtetted elzárni.
2: De először el kell zárni, nem.
3: Ezeket tudtad.
2: De persze.
1: Nem, volt spritz.
2: Attól, mert nő vagyok, attól még ilyeneket tudok.
3: Jó, de oké, rendben, jó, ez tetszik, ez az irány. Én, amire most nagyon büszke vagyok, és megjavítottam, az ez a fejhallgató, ami rajtam van. Tehát ez egy nagy szerelés volt. Itt kábeleket kellett helyre rakni, összecsavar, húzózni minden. De amiben a feleségem nagymester, a kislányunknak vannak ilyen tök jó játékfigurái, és vannak törpök, vannak binyusziék, meg ilyenek, és hát rendszeresen elengedik fülüket, orrukat, lábukat, és ilyen eléggé amorf lények lesznek belőlük viszonylag hamar, és a feleségem pillanatragasztóval mindent megjavít. Tehát van otthon egy ilyen kis kórház, és mindent össze tud ragasztani úgy, hogy utána még használható legyen.
1: Plüss kórház. Egyébként ez mennyire cuki.
2: Igen.
1: Tehát szerintem ez is egy ilyen eladható dolog lenne például, hogy plüss kórház.
2: Igen, és gyerekkel együtt lehetne ugye ezt csinálni.
1: És a gyereket
2: igen.
1: is megragasztja. Tehát
2: oda ragasztja,
1: a gyereket, és megragasztják.
3: Persze, de javítjuk, amit lehet, vagy nem tudom, ti ragasztottatok-e már meg szikszalaggal autót, de hogy én rengeteg ilyet látok a forgalomban.
2: Hát van ilyen, én már igen.
3: Dugtéppel összeragasztják, hogy ne nyíljon ki, ne csúszol le,
2: én
3: ne
2: essen. Én már csináltam ilyet.
1: Én nem, de amikor Mexikóban voltunk, ott sok ilyen autó, ott nincs, azt tudni kell, ott ugye nincs ilyen, hogy forgalmi engedély, tehát ők nem vesződnek ilyenekkel. Hát ott azért lehetett látni olyan sofritoni javításokat, meg gyerekek, ott minden is volt.
3: Na, kocsikon. Igen, és ezek tök jó megoldások szerintem. Jó, nyilván nem túlzásokba esve, én olyat például nem merek javítani, amiben áram van, tehát hogy ahhoz nem merek nyúlni, de úgy egyéb dolgokkal meg lehet próbálkozni, mert most mi történik? Még rosszabb lesz? És akkor mi van?
2: Hát ha nagyobb a baj, akkor többet kell fizetni érte.
1: De azért mosógépnek ne állj neki.
2: Annak én sem állnék neki.
3: Hát jó, nyilván most nem feltétlen erről beszélek, de itt például írnak ilyeneket, hogy itt már rengeteg esemény van ezekben a Repair Cafékben. 60 ezer eseményt rendeztek már, 1,5 millió látogatóval és 1,6 javítandó tárgyal. Ilyeneket javítanak, hogy például megmutatják a gyerekeknek, hogy találják meg a bicikli belsőn a hibát, javítsák ki, játékautót szerelnek, varnak, plüssállatokat. Szerintem ezek mind-mind olyan dolgok, amiket érdemes, és tök jó.
1: Amúgy nagyon menő. Tehát én is azt gondolom, hogy már magát a mentalitást is, ha átveszi a gyerek, hogy nem az van, hogy na akkor picit elszakad, picit megtörik, stb. Anya, apa, vegyünk újat. Ne, hanem akkor próbáljuk meg tenni érte, megjavítani. Tehát ez egy tök jó gondolkodásmód.
2: Volt ezzel kapcsolatban egy nagyon jó videó, már nem is tudom, hogy hol láttam, valami részvideó lehetett, hogy tudjátok, amikor régen voltak ezek a fülhallgatók, ez a régi kábeles, és aha, most addig tekerted, meg úgy hajtogattad, hogy szóljon a füledbe, most meg igen, ugye az van, hogy tönkre megy a füles, és akkor vesznek egy másikat helyette. Mi meg addig így csavargattuk, meg szikszalagoztuk, meg mindent csináltunk vele, hogy szóljon.
3: Pontosan, és meg lehetett csinálni. Volt egy ismerősöm, akinek nem jött be rendesen a Mária rádió, mert már omlott a rádió készüléke.
1: Mondjuk azzal sokat
3: néni,
1: nem veszed.
3: Néni volt, igen. És ő csinálta azt, hogy az antennára rögzített még mindenféle drótokat, és kivezette egészen a tyúkhólig, és úgy már bejött. Annyira büszke voltam rá az ilyen kis antennakomplexom.
1: Egy kis kotkozácsolás, de hát egyetlen.
3: Jó, de hát ezek is jó megoldások. Szeretném megnézni veletek, hogy mi az, amit szerintetek érdemes javítani, és mi az, amivel nem érdemes foglalkozni, és újat kell belőle venni. Például 10 éves kenyérpirító, ami csak minden második alkalommal működik. Nekem ez kuka.
1: Hát az inkább azért kuka, mert nem tudom, mennyibe kerül a javítás, de egy kenyérpirító is elég olcsó.
3: Tehát felgyújtja a lakást, nem?
1: Na, tehát, meg a tűzveszélyes, igen, az meg a másik. Ja.
2: Igen.
3: Akkor itt van a repett telefonkijelző. Azzal mit csinálsz? Van ez, hogyha bekened banánnal, aztán ráraksz egy teafiltert és meggyújtod, akkor utána piszkosan lesz ott a repedés, de bizonyos YouTube videók elhitetik, hogy ez eltűnik. Próbáltatok ilyet?
2: Jézus, nem.
1: Én nem szoktam ilyen videókat nézni.
2: Ilyet, igen.
3: Nem? Vagy hogyha beázik a telefon, is berakjátok?
1: Jaj,
2: az kell, igen, aha, mert az jó.
3: Miért szívnák ki? Dehogy szívja ki?
1: Én nem tudom, de ezt én is hallottam.
3: Egy dologra jó, hogy lehet, hogy éjszaka érkezik egy kínai a rizsre, aki megjavítja a telefonodat.
2: Hát de figyelj, a showba szoktak beletenni ugye rizst, hogy ne tapadjon össze.
3: De a telefon nem fogja megjavítani, de nyugodtan.
2: Hát megjavítani nem fogja, de lehet, hogy egy próbát megér. Most egy éjszaka ott van, hát most akkor mi van? Reggel kiveszed, ez kész, az, ha ugyanúgy nem működik, akkor csinál.
1: Egy éjszakát meg Andi is elbírna a rizsben.
3: Elszakadt plüssmaci, az javítandó nálunk. Tehát, hogyha a család egyik lakója sérül, akkor azt javítani kell, akármi van.
1: Igen, tehát különösen akkor, hogyha a gyereknek van hozzá érzelmi kötődése.
2: Én a kutyáknak a prüsseit is megcsinálom, megvortam.
1: Hát benekik is van hozzá
2: érzelmi kötődése. De csak azért, hogy ne jöjjön ki belőle az a vatta izé, mert azt, ha lenyeli, aztán azt ott bokákolás van, meg mindent nem.
3: És a nagy kérdés, a defektes bicikli, vagy gumi? Biztos, hogy megpróbálnám, csak én ott félnék. Tehát, hogy értem én azt, hogy meg lehet javítgatni, de utána kimész forgalomba.
1: De azt elviszed egy kerékpárboltba, és ez egy ilyen filléres tétel, ami megcsinálják.
2: Én manapság már nem olyan filléres ez a tétel egyébként. Én apunak szóltam, hogyha volt ilyen, ő ki tudta cserélni.
1: Hát több évvel, nem tudom, hány évvel ezelőtt, de akkor még nem volt egy nagy tétel. Nem tudom, manapság mennyi.
3: Hallod, Kristóf írja, hogy a rizsrepér működik, 2 telót hozott neki vissza.
2: Tessék,
3: a rizsbe rakott.
2: Na látod.
3: Hát akkor szórjátok meg rizssel, és működik a húsos rizssel is megy? Tehát, hogy
1: mert hogyha az van ott,
2: akkor...
1: Igen, egy kis tokányt még így rászednék.
3: Jó, de ennek most szerintetek az a lényege, mert szerintem nem, hogy pénzspó.

0: spórolunk 20 forintot, hogy nem szervizbe visszük a bringát.
1: Tök jó, hogy Japán hoztad fel meg a japánokat példaként, mert szerintem egy csomó olyan dolog van, ami mentalitásban megtanulható lenne tőlük. És teljesen másképp látnak bizonyos dolgokat, mint mi európaiak, és érdemes lenne tőlük sok-sok értéket átvenni. Én ezt gondolom.
0: Na jó, most akkor mindezt megtanulva, ha eltöröm valamidet, megjavítod?
1: A kezemet vagy a lábamat? Persze.
0: Ne, most elsősorban nem erre gondoltam.
1: Ja,
0: de...
1: azt hittem, hogy úgy mondta, eltöröm valamidet.
0: Tomi, gyere!
2: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós hétközepét kívánunk mindenkinek. Hát
3: hello!
2: Így, ha szerda van, akkor... Nem tudom, hogy miért mosolyogjunk szerdán, azt mindenki döntse el maga, mert a belső motiváció, azt mondják, az sokkal fontosabb, mint a kívülről kapott. Nem aludtam kócsá magam nyugi, tehát, hogy nem én lettem a Tatabányai Szabó Péter, vagy ilyesmi.
3: Jó reggelt mindahányunknak, hallod, a stráda milyen szépen járható. Hát ez egy élmény volt, egy örömautózás volt ideig a stúdióig.
2: Mindahányunk?
3: Mindahányunk. Nem, semmilyen probléma nincsen. Na, szóval, képzeljétek el, drága hallgatók, hogy ma éjszaka valahogy szerintem behoztam egy éjszaka alatt három esti alvást. Nem tudom, hogy hogyan csináltam, de hazaértem, eldöltem, és most hajnalig aludtam. Tehát gyakorlatilag szerintem egy ilyen 9-10-12 óra megvolt. Én most teljesen frissen.
2: Figyelj, az egyébként nagyon jól tud esni. Tehát amikor az ember már tényleg ilyen hullafáradt, és így egyszer csak eldőlsz, de korán,

0: itt olyan este 7-8 fele, és olyan üdén kipihenten kelsz, mondjuk velem évente kétszer fordul elő nagyjából, de akkor megbecsülöm.
1: Na ez volt ez a nap, szóval nekem ez ilyen nagyon nagy élmény volt, illetve még egy dolog, most azt leszámítva, vagy hozzávéve, hogy a Strada milyen jól járható, képzeld el és kapaszkodj meg, hogy találtam igazi helyi hírt. Most mindjárt kikeresem neked, mert jó, hát világra szóló hír, csak így az apróságok böngészése közben, hogy óvatosan szinte minden műszempillen paraziták ezrei élnek egy új kutatás szerint.
0: Úgyhogy így kell megválasztani a Lash Stylistot, mert kérem szépen tudom, hogy ezt
1: mi
0: így
1: van?
0: Mondják. Lash Stylist, yes, igen.
1: Tehát az mit csinál?
0: Az
1: szempillázik?
0: Az a műszempillás szépen mondva.
1: De nem az van, hogy bemész a rossz mamba, megveszed és fölragasztod?
0: Hát én biztos nem.
1: Nem így kell?
0: Nem, ez el kell menni műszempillen, mert egyiket, korábban úgy hívták, hogy szempillás.
1: Igen?
0: Vagy műszempillás. És akkor ebből lett a szépen megfogalmazva a Lash Stylist, és már tököm tudja, hány D-s ilyen mindenféle műszempillák vannak, amihez én nem értek, tehát hogyha valaki ért hozzá, drága hölgyek, akkor írjátok meg, mert már nem tudom, tehát hogy 2, 3D, 4D, 5D, 8D, már nem tudom hány D van, mert nagyon sok D-s ilyen mindenféle műszempilla van, és már tehát van, akik úgy néznek ki, mintha egy ilyen komplett, nem is tudom, söprűt ragasztanának ide a szemükhöz, de ennek biztos van valami jelentése, csak hát nyilván mi pasiként ezt nem értjük.
1: Jó, hát nekem ez szakmai alapon nincsen meg, viszont akkor kanyarodjunk rá a helyi hírre, amihez már jobban értek. Most annyira helyi a hír, hogy a Tatai derítőtóhoz kell elmenni, ezt tudod melyik?
0: Igen.
1: Tényleg? Az melyik?
0: Igen,
1: van az öreg tó?
0: Hát ezt nem fogom tudni, egy másik, hát ezt nem fogom tudni
1: de kicsi,
0: nekem elmagyarázni.
1: Kicsi vagy
0: hát az öreg tóhoz képest kisebb, igen, azt hiszem.
1: A Balatonhoz képest is kisebb.
0: Nyilván, persze, hát.
1: Képzeld el. Jaj, csak nyelek egyet, várja. Mentőt kellett hívni egy erősen ittas, mesztelen horgászhoz a Tatai derítőtónál.
0: Eddig ennek nincs hírértéke, ez eddig szinte mindennapos.
1: Várja, első komment a hír alatt. Ha a mi időnkben is minden mesztelen részek horgászhoz mentőt kellett volna hívni, akkor kifogy a benya.
0: Na hát ezt mondom.
1: Na de, várjál.
0: Ez felénk népszokás.
1: Mesztelenül négykézláb találtak rá a halőrök egy horgászra a Tatai derítő tónál. Pecás Laci, hogy vagy? Vagy Fecó vagy? Ki volt? Laci volt a horgászunk, nem?
0: Igen, de akinek nem volt
1: szokott. Állapota miatt mentőt is kellett hívni, de végül rendőri intézkedésre nem volt szükség. Eléggé rendhagyó állítólag a Pecaverzum híre szerint, tehát hogy ne csak NLC legyen, hanem Pecaverzum is.
0: Pecaverzum!
1: A történet, ami szeptember 19-én egy ellenőrzés során derült ki, a halőrök vették észre, a gyanúsan négykézlábon mesztelenül a parton poroszkáló férfit, aki nem csak túlzott alkoholfogyasztás miatt került kivizsgálásra a sátra közelében, hanem a horgászjegye is lejárt.
0: Ez volt a főbőn, igen. De gondoltam, hogy még megspékeled valamivel, hogy mit tudom én, egy 3,5 kilós pontját ki a seggéből, vagy nem tudom, tehát hogy azért úgy valami még lehetett volna.
1: Várjál. A férfi készségesen együttműködött a segítőkkel, tehát itt leírják, részletezik.
0: Persze, szerencsétlen, mit művelt volna, mielőtt a holt részeg volt.
1: Az üzemeltetők, de hogy örülhetek a Pecaverzumba, hogy srácok, hír van, utazzunk le, megyünk a Tatai tóra. Azt írják, hogy az üzemeltetők emberségesen álltak a helyhez, segítettek, vagy a helyzethez, segítettek a horgásznak, hogy összeszedje magát, kijózanodjon, majd saját lábán távozzon. Sikeres a történet vége, felülkerekedtek a helyzeten, és a tó fenntartói humorral kezelték a szituációt.
0: Másképp nehéz is, ha esetleg hallgatsz minket, drága horgász cimbora, akkor írd már meg, hogy te mire emlékszel a sztoriból, és hogy élted meg ezt az egészet.
1: De mi az
0: és
1: a...
0: miért vetkőztém ezt a lehet? Ez lenne a fő kérdésem.
1: Tehát, hogy mi az a pillanat, amikor az ember úgy dönt a horgászás közben, hogy na most jobb lesz ruha nélkül. Tehát még a póló ledobást értem, 19-én még jó idő volt. Ledobta a pólót, hogy kicsit barnuljon. De akkor eljött ez a pont, amikor nem tudom, azt érezte, hogy na most alsónadrágban jobb lesz horgászni, na már az se kell hús.
0: Figyelj, lehet egyébként, hogy ez egy új mozgalom, mert hogy a nudista strandolást ismerjük. Hát lehet, hogy ő gondolta, hogy meghonosítja Magyarországon a nudista horgászatot, mert hogy az még nem terjedt el. És ki tudja, lehet, hogy erre is lehetne egy komplett turistra, vagy ilyen turizmus ágat építeni, hogy majd az NDK-ból nem csak az indamellű nyugdíjas nénik jönnek majd ide nudizni, ugye, hanem jönnek akkor a férjeik is, ők meg nekiállnak nudista horgászni.
1: És akkor jönnek a 80 éves hózantrógeres germán tarzanok, akik az indamellőekkel együtt bulizzák át a horgász szezont?
0: Hát pontosan, igen, és akkor amíg a mamik kint fekszenek, és ők szépen nudiznak, és ott úgy lebarnulnak, mindenhol is, ne gondoljunk bele, de hogy addig meg a papik kimennek, és nudista horgásznak.
1: Hát, vagy csak egészen egyszerűen gondolt, hogy belúgatja a kukacát, hogy hát harapnak a halak, hát, snecik.
0: Az az egyszerűbb, igen, én ezt egy picit egyáltalán gondoltam, úgy érzem.
1: De az is lehet simán egyébként, hogy csak csúszott az angol, és kellett valami ruhadarab, amivel megfogta.
0: Hát remélhetőleg a ruhadarabbal tervezte megfogni, és nem máshogy fixálni a
1: azt
0: dolgot.
1: Azt nem értem ebben az egész történetben még, hogy, hogy mitől rúg be? Tehát a horgászat az egy józan természet közeli...
0: Alkoholtól.
1: Halakkal történő barátkozás, ott nincsen alkohol, maximum az önethető kosárban van valami kis összetartó rum, vagy nem tudom.
0: Egyébként meg te csodálkozol, hát te szoktál
1: horgászni.
0: Nem, te szoktál mindenféle nyugdíjas oroszokkal együtt mesztelenül szaunázni, nem?
1: Hát eddig én nem tudtam, hogy a derítőtónál ilyen bulik vannak. Kedves tataiak, ezt elhallgattátok?
0: Tessék már, igazából Ádi érdeklődik, tehát ő várja a meghívást a helyi nudista horgászoktól, úgyhogy szigorúan DM-ben írjatok így az Ádinak, jó?
1: Látjátok? Tehát, hogy nem kell messzire menni a nagy hírekért.
0: Ez valóban, ez egy szép történet volt, igen.
1: Gondoltam, ezzel így benyitok. Mit nagyjából utakról?
0: Nagyjából tanulságot nem tudok belőle levonni, de attól még
1: nekem egy dolog kiderült, hogy jó fejek a halőrök. Tehát, hogy nekem itt tök szimpi a sztori, azt leszámítva, hogy 10 000-ért eladták a sztorit a Pecaverzumnak, szerintem minden korrekt volt.
0: Igen, meg egyébként lehet, hogy a fotókat meg valahol máshova még pluszban.
1: Vannak fotók, várj.
0: De azt nem tudom, vagy videó. Na kérem szépen, az van, hogy az utakon egyelőre minden rendben. Hát tegnap azért nem volt egyszerű a helyzet, napközben sem a strádán, ehhez képest most még csendrend, véke, nyugalom. Pici szakaszos lassulás, torlódás a szokásos szakaszon, ott Herceghalom, Biatorbágy, inkább Biatorbágy magasságában. Viszont ezt leszámítva tényleg minden rendben, környén alakulgat a helyzet, de ott mindig. Na. Tehát a környei forgalmi helyzet olyan, mint a derítő tavi mesztelen horgászat.
1: Micsoda? Kileng?
0: Kileng.
1: Hogy ityeg a fityeg? 8 fok van, ma elérjük a 19-et, tehát megindultunk ugyan szépen lassan a melegedés útján, de megindultunk, és azt nézem, hogy hétvégétől jön majd vissza a 21, majd később a 25-26 fok is, tehát akik még akarnak még egy indián nyár 2.0-át, azok a jövő hétig kell, hogy várjanak.
0: Azok keressék az indiánokat. Na kérem, büszke vagyok amúgy rád, Ádi, mert hogy pulcsiba jöttél. Tehát, hogy rövidgatya?
1: Rövidgatya, papucs, pulcsi. Tehát, hogy még legyen visszaforduló.
0: Bejöttem, te most ezzel tudni kell, tehát, hogy hosszú van rajtam. Jackie, még tavaszi Jackie, vagy őszi, hát ez nekem ugyanaz mindegy. Szóval, hogy tavaszi, őszi Jackie, nyilván hosszú ladrág, cipő. Bejövök Andis Zsitő kapusznis pulcsiba, felöltözve, és éppen úgy látom, reggelizik talán. Na mindegy, de hogy ő is be van öltözve, pont ezzel kezdtem. Látom, te is jól felöltöztél, mondja, igen. Na jó van akkor, erre megjössz te a rövidgatya papucs kombóba. Hát én még a kocsival is fáztam, amíg be nem indult a fűtés.
1: Jó, hát lehetséges, hogy nálatok ilyen hideg van, de nálunk fent Budán, hát ott aztán ott megsülsz.
0: De jó, hát de rám mondjuk még garázsba parkol a kocsi, az egy fokkal jobb, nekem meg kinn a ház előtt.
1: Jó, nem tudom, én alapvetően a hőmérséklet észleléssel máshogyan állok, mint egyesek, szóval szerintem ezt megszokhatjátok még ezen a héten. Tartom ezt az irányt, mert jövő hétre nem akarok visszalépni. Tehát nem vagyok az a visszalépős típus, hanem akkor ezt most már végignyomjuk. És a hírek terén is így vagyok vele, hogy most már végignyomjuk, mert felidegesített két napja, hogy találtam itt a hűtőben, miután egyszer jól kitisztítottuk a rádiós hűtőt, találtam még egy ilyen kókuszrudat, ilyen utasellátós hülyeséget, amit nem tudom kipakolod be, de egy évig utána ott van. És nézegetem a lejárati dátumot, már éppen kidobtuk az egy éve lejárt Kinder Buenót, hogy ez meddig fogott várakozni, és hogy az vajon kié lehet.
0: De miért nem szóltok ilyenkor, hogy akkor
1: meg
0: feladat van, pusztítsuk el. Hát de gyerekek, hát nem is értem, tényleg.
1: Mert nem tudom, hogy kinek a tulajdona, vagy egyáltalán hogy kerül oda be. Miért veszi? Ha veszi, miért rakja oda be? Ha berakja, akkor miért nem eszi meg?
0: Hát mert véletlenül elfelejti. Hát kinek van nálunk ilyen rossz memóriája? Amik mindenkinek. Szóval
1: nagyjából igen, tehát hogy...
0: nem vagyunk bejebb.
1: De hogy elgondolkodtam, hogy oké, az egy éves lejárt Kinder Buenót már nem esszük meg, de hogy meddig fogyaszthatók ezek az ételek, és most lejött egy újabb kutatás, és arról szól, hogy biztos, hogy ki kell dobnunk valamit, hogyha lejárt. És kíváncsi leszek arra, hogy mennyire vagyunk bátrak ebben, ti drága hallgatók, mennyire vagytok bátorak, és mennyire eszitek meg azt, ami mondjuk adott esetben egy hete lejárt. Én azt, hogy simán egyébként, bármiről legyen szó, de hogy mennyire vesszük komolyan ezeket a dátumokat, ezt meg szeretném veletek beszélni.
0: Nekem erre van egy elméletem, szerintem ez hozzátartozik a férj kötelezettségeihez, vagy hát ha nem is férj, akkor igen, tehát hogy vagy legalábbis a háztartásban lévő férfi egyed, férfi példány kötelezettségeihez, tehát hogy ezeket neki kell megenni, mert általában szerintem a hölgyek ezektől irtóznak, már lejárt, tegnap lejárt a szavatosság ideje, én ezt már nem eszem meg, edd meg te, ha akarod, edd meg te, ha mered,
1: tudod. Egyed.
0: Igen, így van, pontosan. De erről szól, lehet, hogy egyébként van némi összefüggés is. Szóval, hogy általában ez szerintem a pasiknak a feladat, hogy ezeket nektek kell megenni, így ezt szokták mondani a hölgyek, mi meg hát nyilván meg is esszük, mert ilyen igénytelenek vagyunk.
1: De semmiféle párhuzamot ne lássak az ember-disznó vonulatban, ugye?
0: Hát nézd, én szoktam mondani, hogy gyakorlatilag én otthon ilyen vagyok, tehát, hogy én vagyok a konyha malac, mert hogy nekem kell a maradékokat, meg ezeket a dolgokat is például így megennem, úgyhogy szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Erősítsetek rá, drága urak. Na, jó, ez az egyik téma, amivel foglalkozunk. Illetve kicsit körbejárjuk a pálya elhagyás kérdését, mert hogy állítólag Magyarországon sok a pálya elhagyó, döbbenetes az indok, az oka a pénz.
1: Ne!
0: Ki gondolta volna? Azt hittem hobbiból csinálják.
1: Tehát akkor ez nem arról fog szólni, hogy akik az M1-es helyett az 1-esen mennek, hanem szakmai utakon fogjuk ezt a pálya elhagyó dolgot megjárni.
0: Igen, vagy aki mit tudom én, letér. A Forma 1-ben is vannak ilyen pálya elhagyók, neki mennek a falnak, meg ilyenek.
1: Igen, de az a gondolatom, hogy egyébként nagyon sokan vannak, tehát hogy néhány éve még nem voltak ennyire sokan, akik egészen egyszerűen fogják és dobják a hivatásukat, mert itt tényleg hivatásokat dobnak emberek, rengeteg tanárról tudok például. Egészen egyszerűen azért, hogy jobban keressenek valami olyannal, ami a vagy nem hozza őket lázba, de jobban meghatározható, tehát elkezdődik reggel, délután, vége, aztán otthon van életed, B, vagy sokkal jobban fizet, C, vagy egészen egyszerűen csak úgy van vele, hogy nem fog izgulni semmi, ami a munkahelyén stressz, és azon a helyen nincs stressz, mert felpakolja a polcot, azt kész.
0: Igen, tehát ezeket én is szoktam hallani, ezeket az indokokat, és szerintem egyébként van is mögöttük nagyon-nagyon sok esetben teljesen érthető, racionális indok, úgyhogy ezt is körbejárjuk, és hát nyilván szerda van, jön a Mit dob a zenegép rovatunk.
1: Yes.
0: Miről fogunk dalt iratni? Figyelj, engem mondjuk ez a mesztelen horgászás, ez megihletett, szóval lehet, hogy egy ilyen nudista horgász indulót esetleg megpróbálhatnánk iratni vele.
1: Mi lenne, ha megírnánk a Himbilimbót?
0: A Himbilimbo? Jó, tehát akkor az egyik stílus az már adott.
1: Okay.
0: Ez a rock and roll lesz, akkor én úgy érzem.
1: Igen, ez a jampi vonat.
0: Igen, tehát akkor adjuk meg neki ezt a stílus, adjuk meg a témát, és akkor legyen ez a dal címe, hogy Himbilimbo. Ezt meg lehet neki adni, szerintem biztos.
1: Persze, egy megvan.
0: Jó, akkor csak ennek legyen ez a címe, hogy Himbilimbo.
1: Úgy érzed, hogy több dalnak is volna helye a piacon ezzel a címmel?
0: Szerintem bármennyinek. Tehát én bármennyit el tudnék képzelni. Jó, és akkor vége stílusra majd így kitalálunk.
1: Okay.
0: Menet közben. Írjatok ti is, ha van ötletetek. Nem tudom, mert már annyi féle stílusban irattunk dalt az AI-jal, de akkor a mesztelen horgászatnak a himnuszát fogjuk megiratni.
1: Még a mesztelen igazság se rossz.
0: Az, ahhoz nem tudom, milyen stílus illik.
1: Hát még a kukaclógatós vonalon is indulhatunk, de gondoljuk ezt még át, jó?
0: Jó, na közben jönnek az üzenetek, köszönjük, hogy itt vagytok velünk, drága állandó szágódó riportereink. Itt vannak, egyes út, Tata Herceghalom vonal, tűrhető haladás, szerdához képest egész jó a reggel. Örülünk neked, legalább neked, Gyula, ha már nekünk nem is. M1 Pestől Tatabányáig nagy a kamionforgalom, nagyobb odafigyeléssel, de jól járható egyelőre. De az odafigyelés, az fontos. Mindig. Asszonyra is oda kell figyelni. Forgalomra is, ez a férfi sors, úgy látszik. Pest irányába is nagyon sok autó halad, mind a két sávban. Zsolt is azt írja, hogy ő is rövid nadrág pólóban tolja. Hát, fenn az ízléseteket, ő ezért egy mellényt már felvett.
1: Zsolt, a barátom, mikor kezdődik a hózentrógeres idő?
0: Hát, ha jól nevelt vagy, akkor soha az életben szerintem. Ez olyan, mint a szandál, tudod. Tehát, hogy ha van némi ízlésed, és mondjuk már elmúltál az óvodáskor után,
1: akkor nem
0: veszed föl, igen.
1: Jó, figyelj, szerintem ez egy nagyon tartalmas szerda lesz. Brutális, hogy már a hét közepén vagyunk, tehát még csak most futottunk neki, és már itt tartunk. Ilyenkor kell még egy nagyot kortyintani a hűsítőitalból, és
0: hűsítsük még magunkat.
1: Nem tudom, ilyen futóversére képzeltem, mert téli maratonon csak nem kakaót isznak, és akkor még egy löketet belenyomni a vége előtt, még meghúzni ezt a néhány napot.
0: Nem, hát tea kell. Mondjuk, hát abból valamelyik erősebb, például a Tátra.
1: Abból is vannak színesek.
0: Van.
1: Aztán minél sötétebb, annál ütősebb. Ez az emberekről is elmondható.
0: A következménye is színes lesz. Színes álcsítás.
1: Aztán elsz horgászni.
0: Na, tartsatok velünk, és hogyha van például útinfótok, 0620 978 978.
2: Forrás Rádió. Legyen

0: haj.
1: 2 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Megérkezett a Mancsi járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
6: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsasar.hu weboldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Na, hogy megy a meló?
9: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
8: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
9: Komolyan?
8: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
9: És milyen a cég?
8: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
9: Na, ez már jól hangzik.
8: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Először vesznek részt magyar kutatók a Simons Foundation nemzetközi együttműködésében. Havazott a Nyugat-Balkán több országában a nyár utolsó napján. Ismét megrendezik a Mária Valéria hídfutást és gyaloglást Esztergomban. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallják, jönnek a részletek. Először vesznek részt magyar kutatók kutatásvezetőként a Simons Foundation egyik nagyszabású nemzetközi matematikai együttműködésében, közölte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat az MTI-vel kedden. A közlemény szerint Abért Miklós és Pete Gábor a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatói 2027. januárjától kapcsolódnak be a 16 vezető kutatót összefogó nemzetközi programba. A most induló együttműködés a szimmetriák matematikai leírásához kapcsolódó úgynevezett Lie-csoportok és diszkrét részcsoportjaik vizsgálatára épül. A kutatók több matematikai terület, köztük a valószínűség számítás, a geometria és a dinamika módszereit kapcsolják össze. Megérkezett az első hó a Nyugat-Balkán több hegyvidéki térségébe. Kedden a csillagászati nyár utolsó napján Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazásról számoltak be a helyi médiumok. Szerbiában a Kopajnikon és az Ivanjica közelében található Golija-hegységben is havazott. A Golián már a reggeli órákban intenzíven hullott a hó, a viszonylag magas hőmérséklet miatt azonban azonnal elolvadt. A Kopajnikon délután 1 Celsius fokot mértek, ami miatt megmaradt a hó, sőt helyenként a közlekedést is lassította. Bosznia-Hercegovinában a Vlasic és a Bjelašnica magasabban fekvő részein jelent meg a hó, a lehűlés következtében a hegyvidéki területeken fagypont közelébe süllyedt a hőmérséklet, miközben az ország déli részén, Hercegovinában továbbra is jóval enyhébb idő uralkodott. Montenegróban szintén jelentősen lehűlt az idő és havazott a magasabban fekvő területeken. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Mária Valéria hídfutás és gyaloglás rendezvényt, amely immár hagyományosan Esztergomot és Párkányt köti össze egy különleges sportélmény keretében. A résztvevők futva vagy gyalogosan teljesíthetik a 4 kilométeres távot, amely a Bazilika előtti Szent István térről indul, majd Esztergom belvárosán és a Mária Valéria hídon átvezet a Párkányi Vadas termálfürdőig. A program 11 órakor kezdődik. Egészségügyi szűrésekkel várják a szépkorúakat Tatabányán. Október 2-án 9 és 13 óra között várják az érdeklődőket a Kodály téri közösségi házban. A program ingyenes, további részleteket a vértesagoraja.hu oldalon találnak.
0: Időjárás.
1: Ma a napos gomoly felhős időszakok fognak váltakozni a térségben, számottevő csapadék nem várható, 17 és 20 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. The

0: fire.
1: Forrás Rádió, mindig veled. Buenos Morgan.
2: Buenos Morgan.
3: A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám napindítást mindenkinek, szevasztok, 7 óra után járunk 4 perccel, ez azt jelenti, hogy menthetetlenül elindítjuk a Buenos Morgan második óráját, és azt látom, hogy menthetetlenül elkezdett növekedni a forgalom, bizony az élő térképen ott Herceg-Halom-Biatorbágy, inkább Biatorbágy magasságában, hát ott a 20-es kilométer környékén azért nő az a sárga csík az M1-esen, ez pedig azt jelenti, hogy Pest felé azért ott némi szakaszos lassulásra kell készülni, ahogy egyébként környén is most már beindult a buli, azt látom, hogy ott a templomnál azért erősödik a forgalom, illetve azért Komárom belvárosában is. Tata most még relatíve nyugisnak tűnik, és még Esztergom is.
3: A hőmérséklet frontján 9-et mutat most nekem itt a kis jelzőm, és 19-ig fog felkúszni. Azt nézem egyébként, hogy ezen a héten ezzel az esőre árulós idővel kell számolnunk, bár ma nem fog esni. Horgász időnk van, ez a téma ma még néha visszatérhet.
2: Igen, ezúton is üdvözöljük a derítő tavi mesztelen horgászt. Ő egyébként annyira
3: Derített, hanem villantott.
2: Igen, annyira megihletett minket, hogy a mai zenegép rovatot az ő tiszteletére áldozzuk. Ugye itt mondtuk már, hogy a...
3: Nem áldozat ez.
2: Nem igazából, ezt mi nagyon élvezzük. A nudista horgászat himnuszát fogjuk megírni. Ez lesz a Himbilimbo, ugye?
3: Igen, a ho-ho-ho nagy horgász.
2: Igen, úgyhogy lesz egy jó kis rock'n'roll. A másik stíluson még gondolkozunk, lehet nekünk segíteni, hogyha van tippetek, hogy az AI-jal milyen stílusban írassunk dalt a mesztelen horgászatról. Ez egy ilyen elég fura mondat volt adásban, nem így keltem, ahogy ezt én ki fogom mondani.
3: Ezt akartam mondani, hogy reggel, mikor felkeltél, akkor még nem volt a nyelveden a horgásznak.
2: Nem, a mesztelen
3: a
2: horgász nem volt ott, igen.
3: Szeptember 23 van.
2: Igen, 0620 97 8 97 8 csak ennyit akartam hozzátenni, hogyha van ötletetek a zenei stílusra, akkor ide várjuk. Ma is vannak egyébként csodálatosan szép névnapok. Igen, van a Tekla, nekem a kedvencem a Krizosztom, ami olyan, mint egy virágnév.
3: Az virágnév. Lina is van, Linetta, Livius, Őszike és Telma. Az Őszike amúgy szerintem tök cuki.
2: Igen, ez egy szép név, csak hát ha már eleve így van, Őszike, gondolj bele, hogy mit tudom, mondjuk jogász lesz. Dr. Rédl Őszike, és vegyék őt komolyan.
3: Há, igen, Őszikécske, na mindegy.
2: Vagy mondjuk tanár lesz, és akkor Őszike néni.
3: Hát, az Ádám bácsi az alapból szerintem komikus. Tehát ezt nem lehet úgy mondani, hogy komolyan értelmezd.
2: Miért nem? Szerintem nincs.
3: Ádám bácsi.
2: Az igen. Ádi bácsi. Az mondjuk kicsit furán.
3: Ádibá.
2: Igen,
3: Ádibá. Az Ádibá az egy ilyen pedofil tesi tanár, nem?
2: Te nagyon jegzik. De figyelj, amire tegnap nem figyeltünk, hogy tegnap volt hátra az évből még 100 nap. Ez azt jelenti, hogy ma már csak 99, úgyhogy itt vagyunk most már valóban a szinte nyakunkon a karácsony, azt kell, hogy mondjam.
3: Aztán nyári szünet, aztán meghalunk.
2: Kész, ennyi. Na, Richter Gedeon ezen a napon született 1872-ben a modern magyar gyógyszeripar egyik megteremtője.
3: Aztán 1883-ban Gundel Károly, a magyar vendéglátás legendás alakja, Gundel palacsintának a megálmodója szerintem, bár ennek most nem néztem utána, Gundel Takács Gábor őse.
2: Így van, 1943-as születés Julio Iglesias, világhírű spanyol énekes, ugye ő Enrique Iglesias apukája.
3: De hogyha már itt tartunk, akkor az énekesek frontján Bruce Springsteen is megszületett, The Boss, amerikai rock legenda. Hát neked mi a kedvenced? Born to Run?
2: Nem, nekem a Born in the USA.
3: De csupa születős dala volt, nem?
2: Így van, 1960-as születésű Kőszegi Ákos, Jászai Mőri díjas magyar színész, leginkább ugye szinkron színészként ismert. Én rögtön a Horáció Kane-t kötöttem hozzá. Igen? A Miami helyszínelőkből.
3: Jó, én meg Tom Hanks hangját, vagy Samuel L. Jackson-t a Star Wars-ból. Nem annyira szoktam érteni egyébként a lila fénykardot, de oké, ha lila, hát lila.
2: Felfedezték a Neptunuszt 1846-ban, ezen a napon.
3: De ami nekem ennél fontosabb, 1889-ben, szeptember 23-án megszületett Nintendo Fujijiro Yamaguchi Kyoto-ban.
2: Jó a japánod!
3: Mi a Fusajiro vagy?
2: Fusajiro Yamauchi.
3: Nintendo Fusajiro Yamauchi. Aki a, hát nyilván sejtitek, hogy a Nintendo...
2: Nem, a Nintendo, az született meg, Mr. és a Fusajiro Yamauchi, ő volt, aki kitalálta.
3: Micsoda, 1889-ben megszületett a Nintendo?
2: Hát... Hát úgy tűnik, igen. Ide teszik a kezdeteket, mondjuk elég furának tűnik. Ez nem írtad el 100 évben?
3: De lehet, hát fapálcikákat nyomkodtak, várjál.
2: 1889-ben milyen
3: nincsen? Azért variáltam át a szöveget, meg gondoltam, hogy akkor fotózsuzsán született akkor.
2: Igen, szóval 1989 lesz az inkább. 1980-ban pedig Bob Marley utoljára lépett színpadra.
3: Amikor Nintendo szak. Nem, figyelj, megvan. Nem akkor született Fusajiro Yamaguchi Kyotóban, hanem akkor alapította meg a Nintendo-t, ami kezdetben, képzeld el, kézzel készített Hanafuda, vagyis hagyományos japán játékkártyákat gyártott és árult, és videójátékokkal csak jóval később kezdett foglalkozni, tehát a Nintendo gyár már létezett, csak még nem elemmel ment és nem nyomkodták.
2: Értem, hogy játékkártyákat gyártott. Na, jóval, királyság. Szabadalmaztattak egy híres fényképészeti villanólámpát, fogalmam nincs, ezt miért mondom eladásban, de azért ne ide van írva, 1930-ban.
3: Bob Merlit mondtad, utoljára lépett színpadra. Jó, igen. Akkor nézzük a világnapokat. A jelnyelvek nemzetközi napja van, úgyhogy engedd meg, hogy mutassam neked most ezt. Ki tudja, melyik ujjamat mutattam, találjátok ki.
2: Mindenki, amire gondol, aztán van egy ilyen nemzetközi biszexuális nap is, meg a nyugtalan láb szindróma figyelemfelhívó napja. Jó,
3: na,
2: van gyerekek.
3: Ezeket hát közd össze, ha tudod, várjál.
2: Tele vagyunk érdekességekkel így a mai napra. Nem sokára pedig hozzuk nektek a csillogó üzeneteit az említett világnapok közül. Gyanítom, hogy egyiket se fogja érinteni.
0: Mosolygós reggel.

0: Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Mindezt pontosan 7:45-kor tolmácsoljuk. Ma valaki meglepően jól reagál egy olyan ötletedre, kedves Kos, amit te még csak félkészen mertél kimondani, de lehet, hogy ma már reggel totál kész vagy. Lehet, hogy érdemes tovább gondolni, mielőtt elengednéd.
2: Kedves Bika, egy apró kényelmetlenség rávesz arra, hogy végre változtass valamin, amit régóta megszoktál. A nap végére csodálkozni fogsz, miért nem léptél hamarabb.
1: Ma különösen jól olvas a sorok között az ikrek jegyű. Egy fél mondatból hamarabb megérted, mi zajlik valakiben, mint abból, amit hosszasan próbál elmagyarázni.
2: Rák, valami régi került elő. Egy tárgy, egy üzenet, vagy akár egy illat, ami váratlanul visszahoz egy emléket. Most azonban egészen más szemmel nézel majd rá.
1: Ma az lesz az erősséged, kedves oroszlán, hogy nem akarod mindenáron te vinni a sót. Hidd el, hogyha egy kicsit hátrébb lépsz, akkor valaki kellemesen meglephet.
2: Szűz, egy probléma, amit eddig túl bonyolultnak láttál, ma szinte nevetségesen egyszerű megoldást kaphat. A kulcs az lehet, hogy valaki egészen más szemszögéből néz rá.
1: Ma a spontán döntések kerülnek előtérbe, legalábbis a mérleg jegyű számára, és egy ilyenből adódhat a mai nap egyik legjobb pillanata. Tartsd észben, hogy nem minden jó történet kezdődik pontos tervvel.
2: Skorpió, valaki ma olyasmibe kérheti ki a véleményedet, amiben nem is gondolta magát különösen jónak. Kiderülhet, hogy jobban értesz hozzá, mint hinnéd, és ő is jobban ért hozzá, mint hinné.
1: Egy kisebb versenyhelyzet felébreszti benned a bizonyítási vágyat, kedves nyilas jegyű. Csak arra figyelj, hogy közben ne felejtsd el élvezni is azt, amit csinálsz.
2: Bak, ma nem a nagy teljesítmény, hanem egy ügyesen megoldott apróság adhat különös elégedettséget. Pont ettől érezheted úgy este, hogy nagyot haladtál.
1: Valami szokatlan kelti fel ma a vízöntő figyelmét. Lehet az egy új hely, lehet egy szokatlan ötlet, vagy éppenséggel egy érdekes ember. Ne intézd el azonnal annyival, hogy ez nem nekem való.
2: És halak, ma könnyen belefeledkezhetsz valamibe, és pont ettől születhet majd egy nagyon jó ötleted, úgyhogy nem baj, ha néha nem az órát nézed, hanem azt, hogy mik ötletéged igazán.
1: Ha nem, nézd meg például az élelmiszereken lévő lejárati dátumokat, mert pontosan. A szavidő az fontos. Na vajon, ki kell ledobnunk mindent, ha lejárt a szavidő, és mi a helyzet veletek, drága hallgatók? Ki az, aki megmeri enni mondjuk az egy hete lejárt joghurtot, ki az, aki irtózik tőle, Andit is nyilván kifaggatjuk. Nem biztos, hogy mindig be kell tartanunk szigorúan azt, ami oda van írva. Ezzel jövünk az óra második felében.

0: legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Sevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
4: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
5: Következő alkalom október 3-án.
4: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
6: Új évadában is várja önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: perce járunk fél nyolc után, az jutott eszembe, Ádi, hogyha
1: hello.
0: Úgy köszönök be, hogy romlott ételek, romlott erkölcsök, itt van velünk Andi, akkor mennyire fog megverni?
1: Nem látom még, hogy tegnap óta hova keveredett érzelmileg. Tehát tegnap még nagyon kedves volt
0: vele. Igen.
2: Nem aludtam valami jól, úgyhogy most még igen.
1: Mi van, Andi? Hosszú volt az éjszaka a Tatai derítőtó környékén?
2: Igen. Leolvastam.
1: Olvastad?
2: Igen.
1: Négy kézláb részegen pucéran mászó pecás és a kukacsa történetét? Nyom.
2: Szóval ezért járnak pecázni a férfiak, jól van.
0: Én mondtam, hogy igazából úgy tett a teljes a sztori, hogy egy ilyen két kilós pontják ki a seggéből a csávónak, de hát ez nem az kimaradt.
1: Az angolna jobb, mert az csúszós.
0: Jó, tényleg igen.
1: Na hát, szóval nem haraptak éjjel a halak, ellenben a halőrök igen, erről majd még lesz dal a következő órában, de hogyha harapásnál tartunk, akkor érdemes egy kicsit beszélgetnünk arról, hogy meddig szabad beleharapni valamibe, amin az a bizonyos dátum, az már régebbi.
0: Neki nem az étel jutott eszébe.
1: Mi, Roland, már lejártál, vagy mi van? Meddig vagy szavatos?
0: Még sokáig. Férfiaknál hát ez bőven terjed még.
1: Na, mert most itt az van, hogy ez évről évre előkerül, és a fogyasztóvédelem évről évre foglalkozik a témával, de először induljunk ki a saját tapasztalatokból, mielőtt hozom a tényeket, és nézzük meg, hogy mi mennyire vesszük komolyan ezeket a dátumokat. Egyrészt én úgy vagyok vele, hogyha nem látom, akkor az nincs. Tehát, hogyha nem nézek rá, de úgy vagyok vele, hogy...
2: Nincs penész, hogyha nem látod?
1: Figyelj, vagy a penész hogy... az lekaparható, és bizonyos esetben nemes.
2: Fúj.
1: Mint a Kitty.
2: Hát szokott nemes lenni egyébként, igen, ami a sajtokon van, de...
0: Azért ez
2: egy másfajta eljárás.
0: Hogy azért a Kittit a penészhez hasonlítja.
2: De úgy igen.
0: Nem, ami penészes, az nálam
2: téged is. A Kitty fog megverni, én meg a Rolandot.
1: Jó, megbeszéltük.
0: Milyen szép program lesz.
1: De nem, hogyha ha nem nézed meg a dátumot, akkor gondolhatod azt, hogy az még jó.
2: Aha.
1: És figyelj, az íz,
2: végül is igen.
1: Az nagyon sokszor
0: figyelj,
1: nem megy el.
0: A diszkóban is így csaj osztály, nem kérdezted meg a lányt, hogy hány éves? Mondjuk ez manapság veszélyesebb szerintem, mint régen volt, de igen. De
1: nem, azért... azt évgyűrükből megnéztem, hogyha félbevágod, akkor látod, hogy hány gyűrű van, és mi az életkora. De be, hanem, hogy az van, hogy amúgy is bajba vagyok ezekkel a dátumokkal, mert hogyha mondjuk az van rajta, hogy 3-9, akkor azt nem tud eldönteni, hogy az most akkor...
0: Március 9 vagy szeptember
1: 3. Tehát, hogy ezt nem tudod összerakni.
0: De szoktak rajta sokszor évet is írni.
2: Általában visszafelé szokták.
1: Igen. Hát igen. Általában?
2: Tehát évvel kezdődik, és akkor utána jön a
1: na jó, de
2: hónap.
1: Még tudod? Hogyha meg is nézem a dátumot, és azt is mondom, hogy na, akkor ez most már kifutott. De mondjuk egy héten belül van, az nekem még oké.
0: Okay.
2: Hát
0: is.
2: Az még igen.
1: Mindennél? Tehát egy tejnél is? Mert nekem igen?
2: Hát, ha nincs kibontva, akkor igen.
0: Igen, na ilyenkor jön az, hogy akkor beleszagolok. Tehát, hogy először igen. Ugye kezdésként.
2: Aztán megkóstolod egy picit.
0: Így van, óvatosan.
1: Darabos te is lehet, jó?
0: Hát, attól
2: hát az már kefér, nem?
1: Ja. De amikor már zöldül, az már problémát
0: az jelent. Az ilyen fradis tej, de az annyira nem jó, nem ajánlott, igen.
1: Jó, mert a Roland azt mondta, hogy az ő fejében egy ilyen férfi disznó koncepció áll ilyenkor össze, tehát, hogy a férfiak dolga az, hogy a pusztítást elvégezzék a megromlott ételek tekintetében.
0: Mint konyhamalacok.
2: Mint konyhamalac. Hát általában...
1: Amivel lehet úszni a tengerben, ha gondolod. De ez már egy másik téma Andinak. De ez a férfi dolog tényleg?
2: Hát általában a férfiak szokták, igen. De...
0: Mi vagyunk ilyen igénytelenek, hogy ezt de így bevállaljuk.
2: Hát ezt nem akartam így kimondani, de örülök, hogy te megtetted.
1: De még az előbb mondtad, hogy még te is megeszed azt, ami mondjuk egy hete lejárt.
2: Hát megeszem, hogyha úgy van, de nem feltétlenül egyébként. Tehát, hogy mikor milyen kedvem van, vagy nem tudom. Nem mindig szeretem, hogyha... Például süteményben nem szeretem beletenni azt, ami már egy hete lejárt.
1: Tényleg? Pont, hogy abban nem, mert nagyon sok háziasszony meg úgy van vele, hogy a főzésben jó lesz.
2: Hát jó, csak tudod, a süteményt még tovább tárolod. Tehát, hogy nekem meg ez lehet, hogy csak az én fejemben van így, hogyha mivel tovább tárolom, ezért tovább romlik, vagy nem tudom, tehát egy ilyen...
0: De például ilyen, mit tudom én, banán, amikor már olyan barnás, nem mindenki eszi úgy meg.
2: Fú,
0: és akkor
2: nem,
0: bele
2: az sütemény, jó, de az igen. Más, mert az, attól édesebb is lesz, mert ugye olyankor a banán édesebb, hogyha ilyen szottyos.
1: Most azt járatom közben a fejemben, hogy mennyire vegyem komolyan, amit most a Nébi lenyilatkozott, de szerintem ők egyel szigorúbban veszik ezt a paklit, mert itt például ebben a kutatásban azt írták, hogy a fogyaszthatóság szempontjából, hogyha gyorsan romló élelmiszerről van szó, például friss hús, hal vagy készétel, akkor a lejárati dátum után semmiképpen ne együk meg, még akkor se, ha jó az illata vagy a külseje. Szerintem ez ilyen nagyon-nagyon überbiztonságos gondolat, mert tényleg értem itt, hogy van a lejárat, meg a fogyaszthatóság, a körül is van különbség, vagy a között, de hogy a fogyaszthatóságban most alapjáraton azt gondolom, hogy egy ilyen hal, ami mondjuk lejárt, ez másnap még hal.
0: Hát másnap még hal, igen, de mondjuk egy ilyen friss húsnál, ha mondjuk már egy hete lejárt, akkor az énekockáztat
2: szerintem. Azért azt nem, azt én sem enném.
1: És száznapos tojás, tehát hogy egy csomó mindenki bírja. Van, aki elássa a húst a föld alá, és megeszi nyersen.
0: Jó, de a teknőst is elásod, könyörgöm. Tehát amúgy igen.
1: De azt nem eszem meg.
2: Hát még jó.
0: Mondjuk még jó, igen.
1: De nem érzitek ezt szigorúnak? Tehát, hogy ez olyan, hogy ezt merik mondani, mert hogyha valakinél 1000-ből egyszer baj van, akkor nagy a gond. De hogy tényleg, hogyha egy főtételről van szó, vagy azt a húst elkészíted, akkor ez nem lesz tőle bajod?
2: Hát figyelj, igazából, hogyha hűtve van a hús, akkor talán nem lesz tőle bajod egyébként. De hogyha mondjuk, nem tudom, valahonnan kivetted, és akkor ott, hát nem tudom.
0: Érdekes. Húst alapvetően hűtőben tartunk,
2: ja. Nem tudom, én a halat azt nem biztos, hogy megenném meg a húst se. Tehát ezek olyanok, még a tejföl, joghurt, ilyenek, azok általában szerintem még fogyaszthatóak, tehát azoknak nem szokott bajuk lenni. A húsnak sincs rossz illata még egy hét lejárat után, de azoknál ugye sokkal előbb leszel szalmonellás azoktól, mint hogy mondjuk.
0: Oké. Okay. Igen, ugye itt azt mondják, hogy különbséget kell tenni ugye a fogyasztható, meg a minőségét megőrzi feliratok
1: között.
0: És pont
1: most nézem meg egyébként, hogy hol van a fogyasztható dátum, mert én általában a minőség megőrzi dolgot szoktam
2: mindig
1: látni.
2: Mindig azt nézi először.
1: És az van ott rajta, de itt azt írják egy cikkben, hogy állítólag az ilyen fontosabb dolgokon ott van, külön kategóriában rá van írva, hogy fogyaszthatósági dátum. Mutassatok már valamit, ami ilyen van. Én nem szoktam látni.
2: Hát
0: figyelj, ez friss húson, halon, készételeken szerepel, tehát ott tessék ezt nézni. Jó?
1: Valaki fotozzon már be egyet otthon a frigóban.
0: Igen, kicsit közérdekűek leszünk, ott a fogyasztható, ezt kell nézni, és alapvetően ez a tipikusan ilyen minőségét megőrzi termék lehet, mondjuk a rizs, a száraz tészta, a liszt, a konzerv, kávé, tea, tehát csokoládé, amik úgy hosszabb ideig elállnak. És ott ezt talán kevésbé lehet szigorúan venni, mert mondjuk a rizs az mitől romlana, megérted? Szóval, hogy ezzel én is így vagyok. De hát mondjuk maximum egy friss hús, egy készétel, ott azért úgy már vakarom a fejem.
1: Tehát hát ez megpimposodik, meg belemennek ilyen bogarak, de attól is csak a fehérje értékenő.
2: Lisztbe is van lisztkukac, hogyha már lejárt, ugye azt is meg kell nézni.
0: Ja,
2: tehát, igen, hogy azért ezek is meg tudnak romlani, hogyha nagyon sokáig állnak, de azért egy hete lejárt rist, azt azért megfőzi az ember.
1: De például egy sör meg tud romlani? Nem. Kizárt. Mi romlik ott meg?
2: Ha nincs felbontva,
0: Hát én dolgoztam az egyik hipermarketben még diákmunkásként, ilyen árufeltöltőként, és ott kintartották a söröket a 40 fokban a napon, és volt, hogy így hoztuk be, és úgy
1: felrobban.
0: És körülbelül éreztem, hogy annak már azért úgy van szaga. Brutális volt. Ja.
1: Jó, de...
2: Igen, a tojások szoktak még olyanok lenni, nem tudom, hogy ti jártatok-e már úgy.
1: Kikelt otthon a
2: Nem, a hipermarketben vannak, amikor elmész a tojások mellett, érzed ezt a záptojás szagot, meg azt a romlott tojás illatot, és ott is például, ha ott meg van törve valamelyik, mert azért biztos, hogy van olyan, az így elkezdott így
0: Vagy a dinnyéknél, amikor szintén elkezdnek így erjedni, tudod?
2: Húsnál is éreztem a friss húsoknál, ott egyik ilyen hipermarketben, ott gyakran előfordul egyébként, úgyhogy ott biztos nem vennék húst soha.
1: Na jó, tehát akkor amit most leszűrhetünk, hogy a minőség megőrzési dátum után azért még lehet fogyasztani, itt nincsen probléma, viszont a fogyaszthatósági dátumnál ott felhívják a figyelmünket, hogy legyünk ebben nagyon precízek, és mi van azzal, amikor mondjuk egy gyors étteremben az a szabály, hogy amit ott leküldenek a hamburger csúszdán, az mit tudom én, ott lehet fél óráig, és utána ki kell dobniuk a kukába. Nyilván ebben benne van az, hogy az étterem presztízse, amit kifizetsz, az legyen a lehető legfrissebb, de miért nem lehet azt mondjuk odaadni valakinek, aki éhezik a közelben? Mert hogy ott is ilyen szigorú szabályok vannak, hogy akkor az már kuka. Az most mi? Minőség, fogyaszthatóság, brand szempont? Vagy az miért van?
0: Szerintem is, tehát ők is inkább óvatosak, mert nyilván, hogyha belefutnak egy ilyenbe, akkor azért a cégnek az image az erőteljesen sérül. Egyébként én is azt gondolnám, hogy azért, ami mit tudom, egy 2 órás hamburger, azt még nyugodtan tényleg adjuk már oda valami jótékony célra. Meg hallottam is már ilyen kezdeményezéseket, hogy például nekem, hogy ne, igen, a szegény rádiósok.
1: Én minden nap bemegyek az 1 órás hamburgerekért, és szívesen elhozom, és szétoztam a többi szegény rádiósnak.
0: Ott megállsz, és bekérdezel, nincs esetleg valami olyan, amit kidobnátok, mert elvinni.
1: Mit teszel, már megint a romlottat? Ja, igen. De ugyanakkor mennyire hihetünk ennek a minőségét megőrzi dolognak, például abban az esetben, hogyha ott van rajta ugyan a dátum, de rosszul tárolták a háttérben. Mert akkor már borul az egész, nem?
2: Igen.
0: Hát akkor borul, mert ugye azt mondja a Nébik is, hogy nagyon fontos maga a tárolás, felbontás után változhat a helyzet, még egy tartós élelmiszer romlása is jelentősen felgyorsulhat, úgyhogy fontos az, hogy minden biztonsági feltétel teljesüljön, ilyen az, hogy például sértetlen legyen ugye a csomagolás.
2: Hát meg eleve azt is szoktam néha azért tapasztalni így az üzletekben, hogy tök sokáig ott van kint például a tejtermékek, amik ugye a raklapon vannak, tehát hogy így eltűnik valahova a feltöltő, és akkor így az csak ott úgy áll. Tudod?
1: Na jó,
2: és akkor utána én azon gondolkodom, hogy az, amit én hazaviszek, az vajon meddig állhatott ugyanígy?
1: Igen, ebbe teljesen igazad van, csak itt most muszáj megállnunk. Mert itt azt írja nekünk Kristóf, hogy kb. 4 éve nincsenek már csúszdák a gyors éttermekben. Ez szerintem brutál nagy tévedés. Hát amikor bementek a Mekiben állatok, nem az van? Vagy a burgerbe, hogy hátul elkészítik, rárakják arra a kis csúszdára a hamburgert, és... megérkezik.
2: Ja,
1: előre?
2: De azt úgy szokták.
0: Nem tudom.
1: De úgy van.
0: Hát én ezt nem nézem.
1: De várjál, Albániában ez...
0: Albániában centrálok.
1: Albániában ezt tudjátok, hogy volt? Elmentünk a Kolonat nevű Meki utánzatba, ott is volt ilyen csúszda, csak ott egy ember dolgozott, és úgy kell elképzelni, felvette előle a rendelést, hátra ment, megcsinálta a hambit, rárakta a csúszdára, leküldte, és előle vette róla, és odaadta.
2: Tehát, hogy ez, ez jó.
1: Szerintem ez kell a hangulathoz. Jó, nyilván azt nem tudod felügyelni, hogy az üzletben mennyire vigyáznak rá, meg mennyi ideig, de például ismerősnél, barátnál gyanakodtál már? Megmondod, hogyha mondjuk kínál neked olyan narancslevet, ami oké, még a dátum jó rajta, de lehetséges, hogy már 2 hete nyitva van, és egy picit ilyen alkoholos illata van. Azt jelzed, vagy azért megiszod, mert udvariasság és vendégségben vagy?
0: Hát nem, hát akkor csak eszembe jut, hogy milyen jó fej, hogy még felpimpózta egy picit, vagy felextrázta a vodkával.
1: Nem szólnál? Kittinek szólnál?
2: Hát én szólnék.
1: Szólnál, hogy mit mondanál? Valahogy finoman vezetnéd át, hogy...
2: Nem, hát megkérdezném tőle, hogy te biztos jó még ez a narancslé?
1: Ezek az arhaikus ízek.
2: Hogy olyan fura íze van, de tehát, hogyha olyan barátnál vagy, akkor de én egyébként szerintem ilyen, mit tudom én, olyan kapcsolatnál is mondanám, ami, mit tudom én, csak egy ilyen ismerettség. Igen, én akkor is szólnék, hogy nem jó.
0: A hát Kittinél most... ezt úgy kérdezve, hogy meg akarsz mérgezni?
2: Ja.
0: Tehát, hogy ez lenne.
1: Adhatok már ajándékba úgy...
0: Ugye?
1: És az lenne a válasz, hogy igen. Adtatok már ajándékba úgy csokit valakinek, hogy az még biztos jó, de már láttátok, hogy a dátum nem oké, és lekapartátok?
0: Já, nem, ilyet nem csinálom.
2: Ilyet nem.
1: Mi baja lenne a csokinak?
0: Adjon neked Isten. Csokit a rédládám.
2: Az mondjuk már gyarús, hogyha már legve van kaparva.
1: De például mi ettünk idézőjelben romlott nutellát, olyat, ami már majdnem egy éve le volt járva, és semmi baja nincsen, annyi, hogy az olaj kiválik.
2: Nem volt havas íze.
1: Akkor van havas íze, rosszul
0: tárolod. Egyébként ez gyerekek, tehát, hogy szégyellje el magát, de mocskosul az ember, akinél a Nutella meg tud romlani.
2: Hát amúgy, de tényleg.
1: Na. Azért ezt tegyük hozzá.
2: Eleve itt kezdődik a dolog.
1: Tegyük hozzá, hogy kaptunk egy raklappal.
0: Ez olyan, mint a maradék csoki kifejezés, ne. Azt se értem.
1: Kaptunk egy meg kell értened ezt a sztorit, együtt kell velem érezned, és csak aztán mehetünk bele itt az aktívkodásba játékunknál.
0: Tehát jó, csak gyorsabb.
1: Kaptunk, nem sietünk, és csak most nem lesz híre. Szóval, kaptunk egy raklap Nutellát, ami 2 hét múlva jár le. Azért, mert ismerősünk
2: volt.
1: Hát de
2: most egy raklap 2 hét alatt nem fogy el, ajándékozz el.
1: Egy raklap
2: például
1: Nutella?
2: Például hozhattál volna nekünk is.
1: Dehogy adom nektek, hogy kárba vészen.
2: Na tessék.
1: Inkább megeszem a pimpós, olajos, leszeded róla az olajat, és abban még tudsz tojást sütni.
2: Na jó van.
1: Na, egy játékkal készültem nektek, hozok 10 ételt, és ezek mind le vannak járva. És arra kérlek titeket, hogy rakjatok össze kötelezően egy 3 fogásból álló vacsorát, amit egymásnak felkínálnánk, jó? Tehát valamit muszáj összerakni ebből valami ételt, és kihagyhatjátok a legdurvábbakat, de azért az ételekből mindenképpen legalább 3 hozzávalót ki kell választanotok.
0: Jó, ez a mi gyors éttermünk, ez a megfosat.
1: Oké, megfosat.
2: Ja, tényleg.
1: Igen, beszarsz menü, elvitelre, Happy Meal. Na, van egy 2 napja lejárt friss csirkemel, nem hűtőben tárolt. Van egy napja lejárt joghurtunk. Egy hete lejárt tejünk, de tartós, egy fél éve lejárt csokoládénk, egy 6 hónapja lejárt száraz tésztánk, Roland nyere lánya magát, nem gondoltam, hogy ilyen mélyen fog érinteni.
2: Ő már a nem hűtőben tárolt 2 napja lejárt csirkén, majd látom.
0: Én már ott néztem, hogy mi van.
1: Panír sok mindent eltakar.
0: Ápolés eltakar, tudom, de hát akkor is.
1: Jó van, 6 hónapja lejárt száraz tésztánk, 6 hónapja lejárt rizsünk, abban vannak már ilyen kis bogarak mindegyikben, de nem baj, mert az kifő. Aztán van fél éve lejárt konzerv kukoricánk, 3 hete lejárt tojásunk, de hűtőben tárolva, 1 hetes felvágott, és 6 hónapja lejárt méz. Nem tudom, mire emlékeztek, de hogy ebből mit raknátok össze?
2: Én nézem most itt, hogy ebből csak egy vacsorát lehetne, mondjuk a felvágott.
1: Az 1 hetes felvágott, ez még jó. Tudod, hogy a széle már egy
2: nem
1: kicsit
2: mondtam,
1: barnul,
2: mondjuk, de ezek közül, ez a leg...
1: És semmi. Nem a tésztával megyek, mert nem fogjátok, tehát a bogarat kifőnek, azt nem fogod látni.
2: De miért abban is van bogár? Azt mondtad, csak a rizsbe van
0: igen,
2: bogár. A tésztáról nem volt szó.
0: Igen, az, én is azba kapaszkodnék
1: jó,
0: a tésztába.
1: Jó, akkor
2: tészta, kukorica, konzerv kukorica.
1: Az jó. Én a felvágottal nem mernék próbálkozni, de az lehetséges, hogy bepróbálkoznék a nem annyira régen lejárt joghurttal.
2: Joghurt,
1: tehát abból valami
2: igen.
1: Joghurtos tészta kukorica.
2: Joghurtos kukorica.
0: Nagyon igazán ingyenc falatok lennének tényleg.
1: Adok még hetekig látod a nyomát utána a fajanszban.
2: Várjál, mert a lejárt felvágott is, az is hűtetlen?
1: Legyen akkor hűtött, de a szélén már mondom így
2: jó, na hát akkor azt még bele lehet rakni, és akkor egy ilyen felvágottos, kukoricás, joghurtos tészta.
1: Még valamit kirentesz benne, és megvan az itteni ebédünk.
0: De Andi, figyelj, azért én egy ideig nem akarok menni hozzá enni, azt hiszem.
1: De látod, az Andi kreatív?
0: Igen.
1: Ez olyan, mint amikor a boltos ismerőseink mindig azt tették, ami ott megmaradt. Tehát néha volt olyan, hogy volt de két most... kiló párizsi, de nem volt kenyér. Az
2: na,
1: maradt,
2: most
1: meg azt tesszük.
2: Figyelj, tehát egy, a joghurt csak egy napja járt le.
0: Az jó, jó, az oké,
2: okay. A száraz tészta az oké, okay, 6 hónapra lejár, de annak nem lesz baja most
1: egy-két
2: kifejezetten.
1: Egy-két kukac van benne,
2: nincs benne kukac,
1: a párizsi.
2: Azt mondtad, nincs benne kukac, de abban nem lesz kukac egyébként 6 hónapra járhat utána tésztában.
1: Nálunk
2: csak elmondom.
1: Lesz?
2: Nálunk nem. De abban nem, azt mondtad, abban nincs.
1: Oké.
2: Okay. Akkor a konzerv kukorica az nem volt kibontva, oké, okay, hogy 4 hónapra lejár.
0: Ez behet, ja.
2: Pupos. Még ha a felvágottnak a szélét levagdalod egy picit, csak a közepét használod.
1: Azt neki ilyen stílus, ilyen bevagdossod, hogy legyen
2: akkor olyanok, mint a kis halászóros tetejét.
0: Napocska, kis, ez nem, ez szalmonella napocska, tessék.
1: Milyen jó ötlet, pirított párizsi a tetejét. A nem pirult az?
0: Természetesen barna.
2: Kis ropogós a tetejére.
1: Kérsz hozzá savanyúságot? Van tej.
0: Döneimet is megroppant.
2: Erre még egy éve lejárt sajtot, így jó, megreszeljük, és akkor átrobjuk.
0: Ja, tényleg, Ádi, romlott sajt? Romlott sajt, romlott tej föllel?
1: Nálunk az nem romlik meg.
0: Ja, igen. Na jó van, szóval tényleg óvatosan, és akkor vonjuk le azt a tanulságot, hogy a fogyasztható, azt vegyük nagyon szigorúan, a minőségét megérzi, megérzi? A minőségét,
2: meg is érezzük.
0: A minőségét megérzi, ez kétszer csíp.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Zöld komárom, fedezd fel az őszt! Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld Komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automataváltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Kia Császár, Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsasar.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Eleged van a kiszámíthatatlan műszakokból?
6: Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez Oroszlányban. A Veoliánál gépkezelő operátorként tervezhető műszakkal és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil munkahely, biztos fizetés vár.
5: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Az EU 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szembeni szankciók hatáját. Pénteken kezdődik a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében programsorozat. A mai napon rendezik meg a Városi Diáknapot Tatán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A korábbi fél év helyett 3 évvel hosszabbította meg az Ukrajna területi egységének, önállóságának és függetlenségének megsértése miatt Oroszországgal szemben bevezetett szankcióit az Európai Unió kedden. Az úgynevezett írásbeli eljárás útján meghosszabbított immár 2029. szeptember 22-éig érvényes büntető intézkedések, mintegy 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását írják elő, beutazási tilalmat foglalnak magukban, valamint tiltást arra vonatkozóan, hogy pénzeszközöket vagy egyéb gazdasági erőforrásokat bocsássanak a listán szereplők rendelkezésére. Az uniós tanács arról is döntött, hogy 3 embert és 1 szervezetet levesz a listáról, továbbá töröl 1 elhunytat. Péntektől vasárnapig várja az érdeklődőket a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében programsorozat, közte erdei koncertekkel, szakvezetéses sétákkal és kerékpáros túrával. A programokat pénteken a Gyulai Almási Kastély parkjában, szombaton a Gyulai Város erdőben, vasárnap pedig a Bihar megyei Szentjobb település melletti Tölgyerdőben tartják. A gyulai rendezvény az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett Erdők Hete regionális megnyitója is egyben, közölte a Muzsikál az erdő alapítvány az MDI-vel. Az idei programok a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira összpontosítanak. Idén is megszervezi a Városi Diáknapot Tataváros önkormányzata és Diák önkormányzata a Kastély téren, valamint az Építők parkjában. Az esemény a mai napon várja a fiatalokat. A nap folyamán sárkányhajó, szkander, evező, strandröplabda és főzőversenyeken is indulhatnak a diákok, valamint információkat gyűjthetnek az iskolai közösségi szolgálatról. A Diáknap 10 és 14 óra között a Kastély téren, 15 órától pedig az Építők parkjában várja az érdeklődőket. És végül sport. Federico Valverde sérülés miatt nem állhat az uruguayi labdarúgó válogatott rendelkezésére az ázsiai túrán, amelyen a napokban 3 riválissal játszik felkészülési mérkőzést a dél-amerikai együttes. Valverde klubja a Real Madrid közösségi oldalán adott tájékoztatást a csapatkapitány állapotáról. Ezek alapján a középpályás a hétvégi Atletico Madriddal szemben 2-1-re elveszített bajnoki rangadón szenvedett bokasérülést.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütés mellett időnként megjelenhetnek a gomoly felhők is, de csapadékot a térségben nem jósolnak, 17 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidámság, hogy telik eddig a reggel? Szevasztok, 8 óra 3, ez a pontos idő.
3: Hallod.
2: És némileg szakadozó jelleggel, ám de lassuló ilyen kisebb torlódás socskák alakulgatnak, úgy látom, az M1-esen, meg az 1-es főúton is, csak hogy jó legyen.
3: 10 fok van, 19 lesz, és Móni SMS-ét olvasom, Buenos Morgan, Rolandnak van igaza, nem olvasom tovább.
2: Ennyi? Így, hogy...
3: Nem olvasom tovább, akkor téved. Móni, téved.
2: Az konkrét büntény, hogy megromlik a Nutella, ugye? Na, de
3: enyhítő körülmény, hogy ennek ellenére megettem.
2: És még
3: tehát nem pazaroltuk el, egyrészt. Másrészt azért egy raklap Nutellát. Most tedd szívedre a kezed. Inkább elajándékozod, vagy inkább megeszed romlottan?
2: Nem, elajándékozom. Nem,
3: alapvetően... Te milyen jó ember vagy?
2: Hát figyelj, nem, tehát egyrészt nálunk szerintem csak a gyerekek ennék, mert én ugye most próbálom azért, hogy a cukros dolgokat nagyon-nagyon-nagyon mértékkel, tehát ilyen...
3: De ez úgyis, hogyha magadra kened.
2: Képzeljél el engem most úgy, hogy légy szíves. Most ez lesz a büntetésed. Remélem vizuális típus vagy. Képzeljél el engem ruha nélkül úgy, hogy tetőtől talpig be vagyok kemben Nutellával.
3: Megvan a mai AI kép. Na mi van? Most ezt tényleg le fogod generálni?
2: Hát mondjuk nem, mert az baj, hogy...
3: De értünk meg, hogy legyen szexi.
2: Akkor nem csinálja meg.
3: Roland mindenhol Nutellás.
2: Akkor nem csinálja meg.
3: Akkor legyen csábító.
2: De hogy nem, tehát úgy nem fog képet legenerálni az AI, hogy mesztelen vagyok.
3: Hát nem, kit akar a Nutella?
2: Aha.
3: Az üveget oda fogod előre.
2: Jaj.
3: Elég a kicsi.
2: Sajnos, igen. Az mekkora a kicsi? Ja? Hát hidegben igen.
3: De várjál, hidegben a Nutella megköt. Hűtőben ezt nem szabad rakni.
2: Hát legalább az kemény lesz.
3: Jó, na hát ez a kép jön hamarosan. Mielőtt letiltják a Facebook oldalunkat, nézzétek meg.
2: Jaj, várjál, tegnap egyébként összeraktam, képzeld el Andiról egyet, mert hogy ugye róla kikerült egy kép, de aztán kérdeztem tőle, hogy kimenjene kommentbe, de nem reagált rá.
3: És azóta nem áll veled szóba, mit csináltál?
2: De hát szeret engem, csak még ezzel nincs tisztában. Nem egy ilyen szicíliai jellegű képet összeraktam.
3: De ez teljesen jó, szerintem ez kimehet.
2: Jó, akkor oda leszem.
3: Nem értem, miért van rajta bajsza, de kimehet.
2: És miért? 125 kiló. Nem, szóval, hogy ez most akkor megy kommentbe. Jó, tegnapi Andis képet csekkoljátok, most teszek hozzá már is kommentet, addig valami okosat mond nektek, Rédl Ádám.
3: Jó, hát ha láttátok a tegnapi tornászlányos képünket, akkor tudjátok, hogy Roland művészete meddig terjed, úgyhogy érdemes követni a Facebook oldalunkat már csak Roland képei miatt is. Ebben az órában több mindennel foglalkozunk. Például lesz egy fő témánk, az lesz majd a második felében, de már most gyűjtenénk a véleményt ezzel kapcsolatban. Ugyanis azt olvastam, és itt van mindenféle statisztika is róla, amiket imádok, hogy nagyon sok a pálya elhagyó Magyarországon. Nyilván az oka az nem túl megdöbbentő, legtöbb esetben a pénz, de ha belegondolunk, akkor tényleg csak az én környezetemben rengeteg olyan pályaelhagyó van, aki dolgozik valamit, de nem az a hivatása, és szerintem ez innentől probléma, hogyha valaki a hivatását hagyja el.
2: Hát igen, de vélhetően, ha meg annyira hivatás, akkor azt azért nehéz elhagyni. Persze, egzisztenciális kérdés, és nyilván ugye itt a fő mozgató rugó az a pénz, nem túl meglepő módon. Tehát, hogyha valaki mondjuk nagyon szeret egy szakmát, tényleg mondjuk hivatásának tekinti, ám de abszolút nem tud belőle megélni, akkor vélhetően úgy lesz vele, hogy akkor elhagyja. Figyelj, volt egy osztálytársam, aki például a gimiben, neki végig az egy ilyen standard célkitűzése volt, hogy ő csillagász szakra fog menni az ELTE-n. Ő úgy tanul tovább, és el is ment csillagász szakra, csak aztán ott döbbent rá, hogy hát ez szép, csak abból úgy elég kevesen tudnak megélni Magyarországon.
3: Ezért ma ő írja a horoszkópot. De nem, de tényleg sokan vannak így, és azt majd kitárgyaljuk az óra végén, mert az én ismerősi körömben is tudok példákat hozni ebből, vagy erről, és vannak ugye, akik a pénz miatt, de vannak a stresszelhagyók is, sokan a tanárok között, szóval ezeket majd megbeszéljük. Viszont előtte zenélni fogunk, használjuk a mesterséges intelligenciát, hogy alkosson nekünk dalt. Reggel hoztuk a helyi hírt, mert hogy a tatai derítőtavon, hát vagy a tó mellett egy négykézláb mesztelenül csámborgó férfit kaptak el a halőrök, annyira részeg volt, hogy a világát nem tudta, és még a horgászjegye is lejárt. Arra gondoltunk, ebből dalt írunk.
2: Ez volt a fő bűn. Tehát azt, hogy most mesztelenül valaki egy kézláb mászkál, az derítőtó körül, hát most Istenem.
3: Amíg nem a kertedben.
2: Egy közepesen izgalmas vasárnap hajnal.
3: Így van, így van. Na, tehát elkapták őt a halőrök, és mi ezt bánatunkat dalban mondjuk el. Dalban mondjuk el, nekem eszembe jutott reggel a Himbilimbó, mint dalcím, és arra gondoltam, hogy akkor legyen egy limbo, egy ilyen rock'n'rollos, limbós stílus, és még vittem bele egy csavart, mert kigondoltam, hogy mi lenne, hogyha a részek peccás oldaláról ragadnánk meg a témát, tehát az ő napját mesélni el ez a dal. Tehát ez a prompt, megkértük, hogy a horgászathoz való kiérkezésétől fogva az elkapás pillanatáig szülessen meg egy dal.
2: Úgyhogy ebből lesz a rock'n'rollos verzió, nem hungáriás, hanem inkább Komárlaci is,
3: lesz.
2: Aha, az első pár másodperc alapján.
3: De még nem hallgattuk meg, hogy majd együtt lepődjünk meg veletek.
2: Igen, tehát első pár másodpercet hallottuk csak belőle, illetve, ha jól emlékszem, talán István írta nekünk azt, hogy a másik verzió az pedig legyen egy népdal, úgyhogy valóban akkor a második verzió hallgatunk, amit drága hallgatóinkra. Így van, úgyhogy az pedig akkor népdal formátum lesz, az pedig egy hát ilyen elbeszélő leírás tulajdonképpen, tehát hogy magát a történetet írjuk le kívülről.
3: Ott a halőr szemszögéből fogjuk majd megnézni, és azt a címet adtam neki, egy kapás, mert érted, ahogyan elkapja a vadat.
2: A vad az ebben az esetben egy részeg, mesztelen horgász.
3: Jó, na ezt fogjuk meghallgatni nem sokára, mondom, még mi sem hallottuk, tehát együtt fogunk rá csodálkozni erre, addig pedig írjátok, hogyha van köztetek pályaelhagyó, van ilyen ismerősötök, írjátok meg a véleményeteket erről az egészről, mert gyűjtjük a sztorikat. 0620 978 978
0: csak slágerek! Ez a

0: 13 perccel járunk, 4:09 után, és jön a Mit dob a zenegép rovatunk, benne pedig akkor a nudista horgászok himnusza, mondhatnám, tehát jön a Himbi Limbo elsőként, ugye, hogyha valaki lemaradt volna az előzményekről, a Tatai Derítő tónál találtak egy úriembert, aki mondjuk úgy, hogy némileg ittasan és ruha nélkül mászkált négy kézláb a parton, de ugye a főbűne az volt, hogy lejárt a horgászjegye, tehát, hogy ezzel csak óvatosan.
1: Ez a Derítő tónál villantó csávókánk, aki nem csak a halakat etette be, hanem ott szerintem a nézelődőket is. Nagyon izgalmas a történet, meg király az, hogy itt a közelünkben ilyen sztorik kerekednek. Én közben azon gondolkodtam még, hogy indokolható a mesztelen horgászás azzal, hogy lehetséges, hogy ez egy ilyen közelebb a természethez, naturalisztikus dolog. Tehát lehetséges, hogy a hal szívesebben harap akkor, hogyha nincsenek műdolgok a parton.
0: Tehát az igazi kukacban hisz, jó?
1: Igen.
0: Oké.
1: Na, és a Himbi Limbóval kezdünk. Ez egy limbó lesz, olyan Komár Lacis verzió lett, nem annyira hungáriás, amennyire az első néhány hangjegyből mi ezt kihallottuk. Ez konkrétan a horgásznak a szemszögéből meséli el a történetet, onnantól, hogy megérkezett a tóra, és megtörtént ez a bizonyos eset, és megtörtént a tettenérés, a rajtakapás, hogy ezt hogyan észlelte, hogyan dolgozta fel. Mi még nem hallottuk, tehát először a horgász szempontjából nézzük meg az esetet, aztán majd a hallőr oldaláról is vizsgálódunk. Készen állsz?
0: Abszolút, jó.
1: Indítom a Himbi Limbót a forráson. Nem gondoltam, hogy ezt kimondom.

0: Azért figyelj, jó. Zeneileg ez kifogástalan volt. Szóval azt kell, hogy mondjam.
1: Ez nagyon jó.
0: Hogy
1: Limbo Bimbo.
0: Ezt a zenei alapot szerintem a Walmartnak simán eladnánk.
1: Tökre működik.
0: Mert ugye ők ráálltak erre a rock'n'rollos vonalra, szóval ezt egy komolyabb dalszöveggel, szerintem a Barics hangjával, meg nyilván ugye a Milónak a hangjával, simán eladjuk.
1: Nekem ez nagyon működött. Meg úgy el tudom képzelni, hogy láttam a túpartot, láttam a jelenetet, láttam, ahogy a hal hangnál így a fenékből a hal kitátog, a csácsogó keszeg, vagy nem tudom.
0: Az egy jó kis harcsa.
1: Egy harcsa. Ja, harcsacsa, az is lehetne, még csacsát is írhatnánk, de az majd legközelebb. Jó, na hát ez az egyik oldal, és akkor most megismerjük a másik oldalt, hogy a halőr hogyan kezelte a szituációt, a Kapás című dalt hallgatjuk meg. István kérte, hogy népdal legyen?
0: Igen, úgyhogy népdal formátumban jön, akkor a másik szemszögből ugyanez a sztori.

0: A Matyi és a hegedűs legújabb slágerét hallottátok?
1: Nem tudom, hogy Prince Brutz.
0: Ah, figyelj!
1: Jó, ma alkottunk, jót!
0: Azért ezúton üzenném a néptáncos ismerőseimnek, hogy ha valaki fellép erre a dalra, akkor vendégem bármire.
1: Jó, ez a, mi ez a csárdás, izé? A pucérkeszek csárdás?
0: A pucérkeszek csárdás, az, igen. Az, akkor simán adom.
1: Jaj, ezt beszákoltuk, azt hiszem.
0: Jó volt, nekem mind a kettő tetszett. Igazából annyira jó a téma, hogy azért ebből még lehetne valami nagyon elvontat.
1: Musicalt írunk.
0: Hallod? Várjál, tudod mit? Hát a How Much Is The Fish, hogy ez nekem csak most jut eszembe? Hát a Scooter, hát írt halasdalt, basszus.
1: Vannak egyébként híres halasdalok. A Baby Shark is nagyot megy, a Halról jókat lehet, tehát abban nagy piac és potenciál van.
0: Na jó, azért gyerekdalt nem iratnék a...
1: Nem mernél ebből a sztoriból?
0: Korgászról.
1: De most
0: nem.
1: Mi?
0: De egy ilyen Scooter How Much Is The Fish mintájára. Nem dozd be még neki egy extrát, és a következő rovatot nem kezdjük azzal?
1: Hát ha szeretnéd, hogy legyen egy szkúteresünk a rovat elejére, akkor most ki vagyok én, hogy nemet mondjak.
0: Figyelj, én nagyon adnám, de akkor add meg neki ezt, hogy a Scooternek a How Much Is The Fish című dala, hogy valami nagyon hasonlóba próbálja összehozni a sztorit.
1: Jó, megpróbáljuk, rendben, és akarod-e, hogy pozícionáljuk, tehát hogy melyik oldalról legyen, akár a horgász legyen a kívül, vagy a hal!
0: A hal szemszögéből!
1: Nagyon jó. Azt hiszem, hogy megalkottál valami új műfajt. Okay. Na, akkor ezt még megmutatjuk majd, és jövünk a témánkkal, a pályaelhagyók témakörével. Szóval, hogyha ti...
0: Hát, ha lesz rá időnk is.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reklám.
1: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
2: Volkswagen.
3: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26, szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
4: Munkahelyet keresel?
5: Nem, te valójában biztonságot keresel. Kiszámíthatóságot. Egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata. Nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tart.

0: 8 perccel járunk fél 9 után, egy gyors útinfó, nem közvetlenül a mi térségünk, de hogyha valaki arra menne, baleset történt az M0-ás déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, és bizony ez azért ott hatással van, több kilométeres a torlódás, bár az útzár már megszűnt. Itt van velünk újra Andi, jó reggelt!
1: Szia Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Téged is megkínálunk, egy hallal, ismered a sztorit, a derítőt, ami mesztelen horgász, ugye? Na hát, meghallgattunk róla már itt a zenegép rovatban egy rock'n'rollos, meg egy népdalos verziót, egyszer a horgász, egyszer pedig a halőr szempontjából, de aztán a végén jött az ihlet, hogy hát van egy nagyon híres halasdal, ugye ez a How Much Is The Fish, úgyhogy egy jó kis skúteres verzió a hal szempontjából.
1: Na, ezt még nem hallottuk. Közben itt sokan dicsérik a slágereket, tehát tényleg a maiak szerintem eddig nagyon jól sikerültek, úgyhogy van mit halásnunk. Éva kérdezi, az utolsó dal címe Kapás volt, előtte ugye meghallgattuk a Himbilimbót, most pedig érkezik a hal a fenéken.

0: egyébként, még ne húzd le, mert szerintem van benne egy fordulat, ameddig el akarok menni, de hogy szerintem igazad van, Roland, amikor azt mondod, hogy van benne egy ilyen kis kerozinos húzás, nem?
1: Abszolút, olyan, mint a kerozin, igen.
0: Na mindegy.
2: Van benne egy fordulat.
0: Igen, van benne egy fordulat, ami szerintem nagyon elcsípte a scooter hangzást, mert próbáltam ez előbb rövidebbre vágni, mert ez eposz akár részed, akár nem, ez megközelíti a Bohemian Rhapsody-t, tehát hogy 4 perc valamennyi lett, de van egy ilyen scooteres rész, ami nagyon...

0: Szóval a kell indult reggel.
1: Volt.
0: A Kerozin együttesnek üzennék, hogy eladó a zenei alap jó pénzért.
2: Eladó a malacom. Amúgy egyébként szerintem mi is lehetnénk pályaelhagyók, tehát hogy ebben a popkultúrában igenis letehetnénk egy-két snecit az asztalra.
0: Szerintem is lenne helyünk. Na, mert hogy alapvetően ugye a pályaelhagyással terveztünk foglalkozni, csak hát nyilván ez a derítőt, ami beszte lehorgásztori, ez azért egy
2: ez azért meghatározza a ma reggelünket.
1: De egyébként miért hívták rá a... Tehát, hogy annyira hangos volt, mert aztán nem olvastam végig.
2: Nem, a halőr megtalálta mesztelenül, ahogy a részegen tántorgott a parton, és még a jegye is lejárt, a horgász
1: engedélye.
0: Ez volt a fő bűn,
2: ez volt az igazi bűn.
1: Tehát az nem bűn, hogyha mondjuk részegen mesztelenül loflárok a derítőtont.
2: Hát ezt hányszor megcsinálják?
0: Ja, nyugodtan, de... Figyelj, csak full HD-ban kérjük a felvételt. Tehát meg fontos.
2: Légy szíves, biciklivel menj. Tehát, hogyha ezeket tartod, akkor teljesen okés.
0: Jó, és nem is kell. Na, szóval...
2: Meg amúgy, tehát így most volt mihez mérni a ponty nagyságát, nem? Tehát 30 centi felett, oké? Alatta visszadob.
0: Hát várj, ez a férfi 30 centi, vagy pedig a sima?
2: Előfigyelj. Na, lényeg a lényeg. Képzeljétek el, 10-ből 5 magyar munkavállaló már váltott pályát a karrierje során, ami egyébként egészen magas szám, de ami még jobban megdöbbentett engem, hogy 4-en teljesen más irányba indultak el, mint a saját pályájuk. Ráadásul azt képzeljétek el, hogy nyilván itt az okot nagyon nem kell kutatni, tehát Roland reggel mondta, hogy nagy ügy, hát mindenki azt mondja, hogy a pénz, de hogy 42%-uk nemrég még azt mondta, hogy ő visszatérne a saját munkájához, hogyha jól megfizetnék. Mm-hmm. Idén már 54% azt mondja, hogy igazából, hogyha elég pénzt kapna az eredeti helyén, akkor visszaállna oda dolgozni.
0: Igen, a maradék 46% pedig azt mondja, hogy ha elég pénzt kapna, csinálna bármit.
2: Hát nagyjából egyébként igen, de hát kéne látott volna már menzás néniből átképzett agysebészt, vagy taxisból lett űrhajóst, esetleg focistából fizika tanárt, ezek mind megvannak a világunkban.
1: Még az talán így, még az a legjobban közel álló, az a fizika foci.
0: Utóbbi nem is annyira elrugaszkodott szerintem. Igen.
2: Jó, de hogy azért vannak lehetőségek, de ez valahol tényleg elszomorító, bár szerintem leginkább ott van a szomorú része ennek, hogyha valaki a hivatását hagyja ott. Tehát, hogyha valaki csak vált, mert több pénzt akar keresni, oké, ám egyet fene. De én olyanokról is bőven hallok, akik a hivatásukat hagyják ott azért, hogy más csináljanak. Például nagyon sok tanárismerősöm van, aki egyszerűen úgy döntött, hogy ő mostantól nem tanít, hanem csinál valamit tök mást, pedig a szívében ő pedagógus.
0: Mondjuk az elmúlt 1-2 évben pont, hogy megnőtt a tanárképzés iránt is a kereslet, meg ugye többen vissza is térnének, mert ugye azért jelentősen megnőttek a pedagógus bérek, úgyhogy oda pont, hogy visszatérnének szerintem sokan, de igen, korábban meg jelentős volt a pályaelhagyóknak a száma, és ott mondjuk valóban hivatásról beszélünk, ugyanez egyébként például az egészségügy kapcsán, ahol most nyilván nem az orvosokról beszélek, mert ott azért lehet jól keresni, de mondjuk az ápolók közül sokan elhagyták a pályát.
1: Hát figyeljetek, én megmondom őszintén, ebben az is lehet ám, hogy egy idő után kiég az ember, akármennyire is szereted a munkád, vagy a hivatásodnak érzed. Azért most gondolj bele, hogy 15-20 éven keresztül azért gyerekekkel foglalkozni, és ráadásul ugye ez idő alatt...
2: Ugyanazokkal a gyerekekkel, mert szanaszéjjel buknak.
1: Egyrészt, másrészt ugye az van benne, hogy tényleg mások most már a gyerekek. Tehát 20 évvel ezelőtt mondjuk nem biztos, hogy olyan volt az a gyerek, lehet, hogy könnyebben kezelhető volt, mint például a mostani gyerekek. Nekem például most az edzőm mesélte, hogy van egy gyerek az iskolában, aki elkezdte rugdosni a tesi tanárt. És akkor közben meg ugye még szitkozódott is.
2: Nem tűnt labdának.
1: Tehát elég csúnya, igen. És nem tudott vele mit csinálni a tesi tanár, mert ugye most már nem lehet fegyelmezni se tockosokkal, mint annak idején nálunk. Pedig egyébként mi se lettünk, nem tudom, sérültek emiatt, hanem csak egy ilyen kis jelzésszerű tockot kaptunk a fejünkre például, tehát én legalábbis, mert én nem nagyon láttam. Jó, mondjuk a mi iskolánkban volt egy helyzet, ami nem olyan volt, de hogy azon kívül igazából nem nagyon verték a gyerekeket, a tanárok meg tudtunk viselkedni, de mostani gyerekek meg nem tudnak.
2: Nagyon nem vagyok híve a fizikai fegyelmezésnek, de mondjuk egy lelki megalázás az szerintem totálisan.
1: Na most az mitől jobb? Mert semmire. Akkor meg ahhoz nyúlnak hozzá.
2: Nem, de hogy tényleg nem túl sok az eszköz, ezt el kell, hogy ismerj. És tudom, hogy a munka nem büdös, de ugyanakkor nem egy rossz érzés az, amikor csönget a futár, és megérkezik a te musarendelésed, és a volt matek tanárod adja át?
1: Hát fura minden esetre, az biztos, de most akármi lehet az ember életében szerintem, meg manapság már nem olyan könnyű munkát sem találni.
0: Na, az
1: elvárások
0: másik,
1: is van. Mások, tehát hogy azért nagyon sok minden változott.
0: Meg egyébként múltkor pont olvastam egy ilyen értekezést Facebookon, nem is tudom már kitől, aki hát most már ilyen 40 fölött, már inkább az 50-hez közel próbált pályát módosítani, és mondta, hogy baromi, tehát ott meg aztán pláne nehéz munkát találni, tehát amikor úgy vagy pályakezdő, hogy már nem is fiatal vagy, hanem tényleg már ilyen 50-hez közelítesz, és hogy nagyon-nagyon sokan, ő szerinte, ő legalábbis ezt írta, nyilván szubjektív vélemény, a munkáltatók közül idegenkedtek attól, hogy őt, mint 50-hez közelítve, én középkorú pályakezdőt fölvegyék. Pedig igen. Lehet, hogy egyébként egy tök jó munkaerő lenne.
1: Igen, ha fiatal vagy, akkor az a baj, hogy nincs tapasztalatod, meg fiatal vagy. Ha meg idős vagy már, vagy idősebb, akkor meg ugye az, hogy igazából idős vagy. És akkor meg ezért nem.
2: Most nem találom meg hirtelen, de valamelyik nap olvastam egy cikket arról, hogy az egyik légitársaság 55 éves stewardesseket vesz fel. Tehát, hogy van, aki valamelyik légitársaság pont ebbe az irányba nyit, és változtat, pedig az egy legendásan olyan volt, ahol a fiatalokat keresték mindig a pozícióra. Egyébként lehet benne valamit, tehát hogy egy nagymama típusú stewardess lehet, hogy hozzáad egy kicsit, mit tudom én, hogy megpaskolja a válladat, meg nem tudom én, ő bontja ki a fasírtó szendvicsedet, amit hoztál otthonról, az egészen más.
0: Pedig ott pont, hogy nagyon szigorúak a szabályok, ugye?
2: Igen, de tök jogos, amit Andi behozott most szempontnak, és én is elkezdtem gondolkozni, mert egy terület az, hogy a pénz. Tehát nyilván az sokat számít, kevesebbet ér már a pénz, jobban akarsz keresni. De hogy azért sok minden van, ami miatt én

0: látom a polcokat, kasszázok, és tudom azt, hogy reggel beültem, délután fölálltam, semmi nincsen a nyakamon, nincs stressz, hazamegyek a családhoz, reggel megint beülök.
1: Igen, vagy ha mondjuk nincsen igen. szabad hétvégéd, mert mondjuk olyan a munkaidőbeosztás, tehát az megint olyan, ami egyébként rengeteg
0: ember. Szombaton hol is leszünk? A családdal ott, ja nem?
2: Igen.
0: Kitelepülés? Aha.
1: Ja, hát igen, nálunk is azért ez együtt jár ezzel.
0: Jó, de itt van megint az, hogy hivatás. Tehát, hogy szerintem azért a rádiós is egy őrült valahol. Tehát, hogy sok ilyen szakma van, a pilóta is egy őrült, úgymond. Tehát, hogy ő is mennyit van otthon, vagy hogy van otthon, vagy merre van. Tehát, hogy van egy pár ilyen szakma szerintem, amit azért csinálsz, mert imádod, amit csinálsz.
1: Igen, és akkor valóban hivatásnak tekintett. Teszem hozzá, például egy egészségügy, egy oktatás, ott szerintem azok a legjobb szakemberek, akik ezt valóban hivatásoknak, meg szívügyüknek tekintik.
0: Na itt kutatták azt, hogy honnan nem mentek el, meg hol mentek el a legtöbben. Gondoltátok-e egyébként, hogy a vendéglátásban egyre kevesebb az állás? Mert ugye egy időben az divat volt, például nekünk is volt olyan matek tanárunk, aki nyáron a Balatonon dolgozott és felszolgált. De például a vendéglátásban van elégedetlenség is, de ott fogynak az állások, tehát ott kevesebb a váltás már, de azt nézem, hogy az IT-szektorban is azt írják, hogy ők többnyire, hogyha onnan felmondanak, akkor maradnak ágazaton belül, az ipar is megtartja az embereket, és az egészségügy szociális fronton is sokan az ágazaton belül helyezkednek újabb pozícióba, hogyha váltanak.
1: Igen, csak mondjuk elmennek egy magánintézménybe, ahol azért jobban lehet keresni, tehát hogy ilyeneket én is hallok, igen. és egyébként tök jogos. Mondjuk én nem tudom, hogy stresszes informatikust keveset ismertem.
2: Mert nem tényleg, amúgy az, igen, ők nem,
1: olyan,
2: nem.
1: Az nem olyan munka.
2: Pedig ott is lehetne.
0: Ott tudod, itt mi a veszély? Nem, ott egészen más a veszély. Nekem van sok informatikus ismerősöm, és mindazt mesélik, hogy jó a pénz, de a munka baromi unalmas, és sokszor otthon vannak home office-ban, és nyomják reggeltől estig, és ebbe égnek ki. Tehát, hogy hiába keres jól, de nem szereti már, amit csinál.
2: Hát igen, ez tényleg egy unalmas munka.
1: Meg folyamatosan monitor bámulni azért az, ja, az egy idő után nyilván terhelő, de minden munkának megvan a maga egyrészt veszélye, másrészt kockázata, harmadrészt meg amit monotonnak tartasz benne.
0: Igen, és a másik, ami nagyon érdekes és magas szám volt, mert ugye nagyon sokan a legtöbben nyilván a fizetést keveselték, de itt van egy szempont, ami kiderült a kutatásból, és ez egyébként nagyon elgondolkodtató, 30%-a az embereknek a nagyobb szakmai megbecsülést hiányolta a korábbi pályájáról, illetve az elismerést.
1: Ez szerintem fontos, tehát maga az emberi környezet.
2: Igen, ezt felejtik el, szerintem nagyon sok munkáltató ezt felejti el, hogy azért az esetek többségében az embernek kell ez a visszajelzés, és kell az elismerés.
0: Nektek van pályaelhagyótok? Tehát, hogyha most körbenéztek családban, baráti körben.
1: Vannak, többen is, igen.
0: És akár név nélkül ki mit hagyott ott, nekem konkrétan a feleségem is az. Ő fordító tolmács, és most elkezdett tanítani. És ő például azért váltott, mert ő jobb beosztást szeretett volna, tehát olyat, hogy a családhoz közelebb legyen, több időt tudjon otthon tölteni, kiszámíthatóbb legyen a babánk szempontjából.
1: Nálunk is például a feleségem, tehát eredetileg ő pénzügyi szakember, és ő is a tanításra váltott, de ismerősi körben is vannak többen. Vannak, akik például a médiát hagyták ott.
0: Ott többször a kényszer, nem? Tehát, hogy ott egyszerűen hát ott van az stressz is, van kényszer
1: olyan,
0: is.
1: De van olyan, aki inkább a stressztől sokat be, igen.
0: Andi? Most így nem?
2: Hát pálya elhagyás, nem tudom, végül is a barátnőm abba hagyta azt, amit ugye szeretett csinálni, és most más csinál, de ő is egyébként igen a terhesség után hagyta ott a pályáját, és mondta most, hogy igazából gondolkozott azon, hogy lehet, hogy újra elkezdeni, de aztán úgy volt vele, hogy aztán mégsem, mert ott is azért volt nehézség is, meg minden, szóval azért attól függetlenül, hogy szerette csinálni.
0: Jó, hát kíváncsiak vagyunk helyi történetekre is, hogyha bárki közöttetek úgy van, hogy váltott, váltani kényszerül, vagy az ismerősi körében van ilyen sztori, akkor írjátok meg, a következő óra elején még foglalkozunk ezzel, mert szerintem nagyon érdekes a téma. 0620 978 978.
3: Ettől még a hűtőd is izzad. Egy újabb forróság. Rádió. Mindig vele!

0: Instagram.
1: Beat. Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
3: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra! A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Csapd le te is a szeptemberi időpontokra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, oktatási platformot fejlesztenek képdiagnosztikai szakemberek számára az STN, az euróövezetben romlott a fogyasztói hangulat szeptemberben, a héten még lesz kihelyezett véradás a megyében. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hittaller Andrea. Oktatási és vizsgaplatformot fejlesztenek, szövettani metszeteket vagy klinikai képalkotó eljárásokkal készült felvételeket értékelő szakemberek számára a Szegedi Tudományegyetemen, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága az MTI-t. A vizsgák során összegyűjtött adatokból, klinikai képekből, szakértői referencia értékelésekből és a résztvevők válaszaiból a szakmai partnerekkel együttműködve szeretnének európai vizsga, oktatási, kutatási és a mesterséges intelligencia felhasználását segítő adatbázisokat kialakítani. A fejlesztések célja olyan megoldás kialakítása is, amely képes arra, hogy feltárja a vizsga feladatok során a hallgatók vagy továbbképzésen résztvevő szakemberek erősségeit és adott esetben a hiányosságait, hogy célzott fejlesztő feladatokkal segítse a hatékonyabb tanulást és a tudás tartósabb megőrzését, ezáltal erősítve a betegbiztonságot. Az euróövezetben romlott a szeptemberi fogyasztói hangulatindex az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának kedden közzétett előzetes adatokon alapuló jelentése szerint. Az euróövezeti fogyasztói hangulatindex -16,5 pontra június óta legalacsonyabbra süllyedt, szeptemberben az előző hónapban jegyzett -15,5 pontról, a mutató továbbra is a hosszú távú átlaga alatt állt. Ugyancsak nem végleges adatok szerint az EU-ban a fogyasztói hangulatindex -15 pontról -15,8 pontra romlott, ami szintén elmarad a hosszú távú átlagától. A végleges adatokat szeptember 29-én teszik közzé. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a héten még tart kihelyezett véradásokat. Szeptember 24-én két helyen is várják a véradókat. 10 és 18 óra között a Dorogi Művelődési Házban, míg 15 óra és 17 óra 30 között Pilismaróton a Dobozi Mihály Művelődési Házban nyújthatják karjukat. A Kutatók Éjszakája 2026 programjaihoz idén is csatlakozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi képzési helyszíne, ahol szeptember 25-én 18 és 21 óra között várják a látogatókat a Johanneumban. A látogatók interaktív laborfoglalkozásokon ismerkedhetnek meg a mikróbák láthatatlan világával, előadásokon fedezhetik fel a nonverbális kommunikáció titkait vagy a stressz pozitív oldalát, emellett irodalmi, kulturális beszélgetések és történelmi érdekességek is várják az érdeklődőket. A részletes program megtalálható az esztergom.hu oldalon, a részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütés mellett időnként megjelenhetnek a gomoly felhők is, de csapadékot a térségben nem jósolnak, 17 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra után járunk 5 perccel, mosolygós reggelt mindenkinek. Egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami tavaly az év hasonló időszakában már szóba került, nem véletlenül. Vendégeink a Tatabányai Rotary Klub képviselői, Németh Ildikó projektfelelős, illetve itt van velünk Szakán Péter, a Rotary Klub titkára.
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: És hát baleseti szimulációra készültek idén is, most már mondhatjuk, hogy egy hagyományos program, ezúttal is az Agora előtt, pénteken, tehát 25-én pénteken 10 órától, na de mielőtt itt rákanyarodnánk arra, hogy mi is ez a fajta baleseti szimuláció, egy picit onnan induljunk, hogy ha valaki esetleg nem ismerné a Rotary Klubot, vagy csak a nevét, mert szerintem a nevét azt nagyon-nagyon sokan ismerik, akkor mutassuk be magát, ezt a közösséget.
3: Péter, igen, mi ez a Rotary?
2: Kezdjük veled.
4: Hát szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A Rotary egy világszervezet, ami több mint 200 országban és 1.200.000 taggal rendelkezik. A fő célja az, hogy segítsen, támogasson rászorultakat. Egyébként egy baráti társaság, úgyhogy ennek kettő oldala van. Egyrészt, hogy szeretjük egymást is, jó egymás társaságában lenni, remek emberek vannak benne a klubban. A másik oldala viszont az, hogy tudjunk segíteni akár a kapcsolatrendszeren keresztül, akár azzal, hogy milyen anyagi forrásokat tudunk megmozgatni.
3: És ez a Rotary név, ez valami olyan kifejezésből származik, amit én nem ismerek, valami szak kifejezésből, vagy ez egyszerűen a rotációnak valamilyen formája?
4: Igen, ez a második, jól mondod. Alapban, amikor megalakult a Rotary 1905-ben, akkor a tagok abban egyeztek meg, hogy felváltva egymás irodájában fognak találkozni, és ez a rotáció szóból eredt aztán maga a Rotary név.
3: És akkor nektek ez nem egy munka, hanem egy szolgálat, tehát valami, amit a munkán felül végeztek? Ha igen, akkor miért adtok erre a drága időtökből?
4: Ez abszolút szolgálat. Tehát mindenkinek megvan a maga főállása, és teszi a dolgát egyébként a civil életben, viszont nagyon szeretünk segíteni, és amit az előbb mondtam, az, hogy mivel nagyon jó a csapat, ezért jó együtt lenni. Vannak csapatépítéseink, vannak saját programjaink, úgyhogy remek a társaság.
3: Ildi, hasonlóan? Hasonlóképp?
5: Abszolút, szerintem mindenki ismeri azt a mondást, hogy jobb adni, mint kapni, és ugye rengeteg olyan projekt van, ahol egyrészt tényleg rászorulókat tudunk segíteni, viszont a mi klubunknak és általában az összes többi klubnak is egy nagy tevékenységét teszi ki, hogy bizonyos társadalmi kérdéseket feszegetünk, vagy próbálunk ebben egy picit segíteni, és ugye ehhez kapcsolódik a baleseti szimuláció is, hiszen itt nem konkrétan anyagi támogatást nyújtunk bizonyos közegnek, hanem inkább egy olyan kérdéskörre próbáljuk felhívni a figyelmet, ami egyre fontosabb a napjainkban.
3: Nekem amúgy annyira tetszik, amikor valaki nem csak a pénzét vagy a pénzt adja bele valamibe, hanem az idejét is, tehát hogy ebből látszik az, hogy egyrészt nem csak azt tud segíteni, akinek van plusz, amit odaadjon, és másrészt pedig odaadja azt, ami gyakorlatilag mindenkinek van, de a legdrágább az időt.
2: Így van. Na, a baleseti szimulációra kanyarodjunk rá. Ildi, akkor téged, mint projektfelelős kérdezlek, hogyha valaki még nem ismerné, akkor röviden azért foglaljuk össze, hogy miről van szó. Ugye itt gyakorlatilag egy színdarab zajlik, mégpedig egy nyilvános helyszínen, ugye itt az Agora előtt, mögött, attól függ, honnan nézzük, nyilván nem a főút felé, hanem ugye a másik oldalán, ahol tulajdonképpen eljátszotok egy balesetet és annak következményeit.
5: Pontosan, itt lényegében egy diszkó balesetet szimulálunk, és szerintem sokan láttak már olyan baleseti szimulációt, amikor rendőrök, mentők, tűzoltók ott vannak, valóban mondjuk szétvágnak egy autót. Ez annyival több, hogy itt valóban egy színdarab van. Tehát ez egy körülbelül 20 perces mutatvány, és itt lényegében fiatal diákok vezetik úgymond ezeket az autókat, és ők mikroporton keresztül ki vannak hangosítva, tehát valóban halljuk azt, hogy ők mit élnek át, hogyan hívják a mentőt, hogyan hívja valaki az édesanyját, elmondja neki, hogy nagy baj van, probléma történt, siess anyu, tehát hogy ezáltal sokkal inkább az érzelmi húrokat is meg tudjuk pengetni a diákoknál, nem pedig csak maga egy ilyen technikai bemutató, ami már önmagában is látványos, viszont így nagyon sok pluszt adunk hozzá.
3: Honnan indul a történet? Meddig tart, és mennyire megírt, tehát ez egy színdarab-e, vagy egy improvizáció?
5: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg ez az utóbbi, hiszen van egy váza az egésznek, úgy indul alapvetően, hogy már megtörtént az ütközés, le van takarva a két autó egy ponyvával, és onnan kezdődik, ugye benne vannak már nyilván a színjátszó gyerekek, hogy elindul a darab, innen lehúzzuk ugye az autókról ezt a ponyvát, és akkor innen indul az egész darab. Alapvetően van egy váza a történetnek, hogy kiszállnak, hívják a szerveket, de ezt nem lehet teljesen kötött formában csinálni, hiszen a színjátszó diákok is egy éles helyzetben találják magukat. Ugye ez nem egy színdarab, mint amihez megszoktak a színjátszókörök, hogy állnak egy színpadon, és minden ugyanott van. Itt valóban megjön a mentő, valóban megjön a tűzoltóautó, és nekik is folyamatosan alkalmazkodni kell ahhoz, hogy éppen hova áll az autó, a mentősök kiveszik a sérülteket, ő neki ott ugye improvizálni kell, úgyhogy ez egy igazi kihívás egyébként a diákoknak is.
2: Olyan szempontból szerintem elképesztően jó maga a módszer, hogy sokkal inkább eléri a fiataloknak az inger küszöbét, mint mondjuk egy ilyen hagyományos előadás, amikor valaki aki az iskolába kiáll mondjuk a rendőrségtől, és akkor elmondja, hogy ne igyál, ne vezess, tehát, hogy ezt és együtt így a kettőt semmiképpen, mert hogy veszélyes, és hogy milyen következményei lehetnek, mert hogy itt akkor valóban látják, és hát nem is a saját bőrükön érzik, de hogy közvetlenül látják. Mik a tapasztalatok egyébként, miket szoktatok látni a néző fiatalok arcán, mert én azt gondolom, hogy azért kellően sokkolódnak.
5: Igen, hát amikor ugye megérkeznek a diákok, ugye mindenki emlékszik ezekre az időkre, hogy nagyon jó, hogy lehet lógni egy óráról, és akkor jönnek, nevetgélnek, hú de jó, akkor egy picit nem az iskolában vagyunk.
3: De jó is volt ez. Oh.
5: És akkor szépen lassan elcsendesednek a diákok, és a vége azért eléggé sokkoló a darabnak. Ugye ez olyan, mint amikor nézünk valamilyen filmet, amikor tudjuk, hogy mi fog történni, de azért ott is az embernek igencsak megerednek a könnyei. Itt a végén konkrétan, és nyilván nem ez a cél, de 2-3 diák szó szerint kidől. Tehát, hogy olyan szintű sokkoló hatás van, hiszen a végén itt ez egy nagyon drasztikus rész, itt ugye elveszítünk egy színjátszó gyereket, aki ugye hát meghal, és a végén pedig a darabnak van egy ilyen lélekhang nevű része a történetnek, amikor a halott kislány beszél arról, hogy vegyék innen ki, ő fázik, és ő nem akart meghalni még, ő neki még rengeteg célja volt, egyetemre akart menni, ő még futni akart, és ez egy nagyon-nagyon sokkoló rész.
3: Mi a cél? Pont ezen kezdtem el gondolkodni közben. Ez, hogy sokkoljuk a fiatalokat, és a sokkon keresztül átgondoljanak olyan helyzeteket, amikor hasonló balesetet előidézhetnének, vagy előidézhetnek, vagy sokkal inkább egy olyan fajta belehelyezkedés, belehelyeződés, ami így az érzelmi intelligenciát kell, hogy fejlessze.
5: A legfontosabb talán az, hogy ha csak egy diák elgondolkozik ebből a 150-200 nézőből, hogy ha hasonló közegbe kerül, vagy esetleg az ő barátja ittasan akar beülni az autóba, ha csak egy embernek eszébe jut az, hogy húha, ezt nem kellene, és ezt sikerül elérnünk ezzel a szimulációval, akkor már megérte. De egyébként itt beszélhetünk nem csak az alkoholról, a drogról, beszélhetünk arról, hogy nem kell telefont nyomkodni ugye vezetés közben, beszélhetünk arról, hogy tényleg ez egy művelet, amikor az ember vezet, oda kell figyelni, de semmiféleképpen nem cél, hogy eltántorítsuk a diákokat attól, hogy ők jogosítványt szerezzenek, és hogy vezessenek, hiszen ez hozzátartozik az élethez, mindegyünk vezet, ez egy nagyon fontos dolog, de felelősség teljesen kell ezt megtenni.
3: Egyfajta sok terápia ez szerintem. Tehát, igen. Hogy tényleg...
2: Igen, és azt gondolom, hogy abból egy nagyon-nagyon hatásos fajta. Itt azért mondjuk el, hogy nyilván ez egy nagyobb közreműködés, tehát hogy itt vélhetően akkor ugye benne vannak az illetéges hatóságok, tehát hogy itt azért azt gondolom, hogy jár a hála és a köszönet az úgymond közreműködő szerveknek, ugye?
4: Feltétlenül, ha vele gondoltok, a tűzoltók, a mentők, a rendőrök alapban rögtön adták magukat hozzá, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó az együttműködés velük, most már azt mondhatom évek óta, de ugyanúgy, hogy a roncsautókat egy vállalkozó adja, és szó nélkül, pénz nélkül odahozza, letelepíti, majd elszállítja, ez azért mindenképp idő, feladat, elfoglaltság, de ugyanúgy ott van a halott taskocsival a vállalkozót, és ezt mindenki úgy adja magát hozzá, hogy maximálisan belerak mindent, úgyhogy csak le a kalappa mindenki előtt.
3: És kik a színészek? Ők a ti önkénteseitek, vagy ez egy színjátszótársulat, akik meg vannak bízva?
4: Egy színjátszótársulat csinálja ezeket, úgyhogy ez feladat volt azért, hogy megtaláljuk őket, mert a tavalyi csapat azok nem tudták vállalni most más elfoglaltság miatt, úgyhogy úgy kellett keresnünk egy csapatot újra, aki majd lejátsza ezt az egész darabot.
3: Egyébként ez az egész ötlet, ez saját kútfőből pattant ki, nyilván ez semmit nem veszel az egésznek az értékéből, de hogy annyira, értsétek jól, kézenfekvő és zseniális az ötlet, hogy valakit meg akarok dicsérni.
5: Ez is a Rotarynak az erősségét mutatja egyébként, hogy ha léteznek már jó projektek az országban, akkor ezt egymástól át tudjuk venni. Mi konkrétan a Gödi Rotary Cup-tól vettük át ezt az ötletet, ők csinálták ezt a baleseti szimulációt évekig, ha jól emlékszem, ők a Veszprémi Klubtól vették át, ők pedig a Szegeditől. Tehát, hogy nem kell mindig feltalálni a spanyol viaszt, hogyha működik egy jó projekt, megvan egy know-how. Persze mindenki egy picit igazít rajta, kicsit a saját klubjának az elképzelése szerint alakítja, de a mag és a bázis az megvan, úgyhogy tudunk bátorítani más Rotary klubokat is, bár most valószínűleg inkább a helyiek hallgatják, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog.
2: Egyébként hány évesek a diákok, akiket meghívtok, és akik ott vannak a közönség soraiban, mert hogy hát én úgy sejteném, hogy talán mondjuk ez a körülbelül 16 évesek, akik pont mondjuk a jogosítvány megszerzése előtt állnak.
5: Abszolút így van, pont ez a cél, hogy őket még most talán időben elkapjuk még a jogosítvány megszerzése előtt, illetve fiatalabb diákokat nem is szeretnénk hívni, pont azért, mert annyira sokkoló, hiszen ugye el kell érnünk ezt a magas inger küszöböt, hogy általános iskolásoknak például nem is ajánljuk ezt a szimulációt, sőt, szoktuk jelezni az iskoláknak, hogy ha valakinek az elmúlt időszakban esetleg tragédia volt a családjában, az ne jöjjön el. Olyan mély sebeket tép fel, ami mondjuk nem is biztos, hogy egy balesettel kapcsolatos, de ha valakinek volt az elmúlt időszakban valami családi tragédia, akkor inkább jobb, hogyha távol marad.
3: Itt a műsor előtt beszélgettük, hogy körülbelül 150-200 diák középiskolás vesz 1000 részt. Körbejártátok az iskolákat, és hogyha valaki most hallja, lehet ez még csatlakozni?
5: Természetesen lehet csatlakozni. Az iskolákkal nagyon jó a kapcsolatunk más rotaris programok kapcsán is. Nem mindegyik iskola tud eljönni, azért azt tudni kell, hogy a szeptember egy elég intenzív időszak az iskoláknak. Valahol sportnap van, valahol kötelező kirándulás van, egyéb felkészültség van, amire nekik energiát kell szánni, de abszolút nyitottak vagyunk, és bárki, ha még tud, akkor csatlakozhat. Illetve nem csak iskolából lehet megtekinteni, tehát bárki, aki ezt most hallja és szeretné megtekinteni, eljöhet, ugye most pénteken 10 órakor az agórához. Annyi a kérésünk, hogy mivel a célközönség a diákság az iskolákból, nyilván ha valaki jön, akkor hagyja a diákokat az első sorba állni, hiszen ők az elsődleges célközönség.
2: Még egy kérdés erejéig mindenféleképpen Pétert szólítsuk meg. Ezen kívül idénre milyen terveitek vannak még a Rotary keretében, hogyha túl lesztek ezen a baleseti szimuláción?
4: Hát folyamatosan vannak jól működő programjaink. Van egy angol nyelvű versenyünk, ami most már, hát nem tudom, 5 éve, 9 éve működik már, és most már elég szép számmal jelentkeznek megmérettetésre a diákok. 100 fölötti jelentkezőnk volt tavaly évben is. Egész szép díjak voltak itt, mert 250 000 forint volt az első helyezetnek a díja, és második, harmadik helyzet is volt. Mindig szoktunk fánkosztást csinálni Mikulás alkalmával a plázában. Ilyenkor adományokat gyűjtünk, és ezeket óvodáknak juttattunk el. Tavaly évben is elég sok olyan projektünk volt, főleg óvodák irányába, ahol ilyen fejlesztő játékokat tudtunk átadni. Úgyhogy ezeket szeretnénk folytatni idén is.
2: Hát én ezekhez kívánok nektek rengeteg energiát, meg kitartást, és akkor még egyszer a legfontosabb dátum, holnap után, pénteken 10 órától, baleseti szimuláció, tehát Tatabányán az Agóránál, a Tatabányai Rotary Klub szervezésében. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hogy meséltek nekünk a részletekről.
4: Köszönjük.
2: Németh Ildikó projektfelelős, valamint Szakál Péter, a Tatabányai Rotary Klub titkára, ők voltak a vendégeink.

0: 4 perccel járunk 9:30 előtt, és Ádi lesz a mi lesz stylistunk, 3D-s lesz a szempilla, ezért Ádi. Ez nagyon rossz volt.
1: Na jó, figyelj, akkor inkább innen indítom a live-ot, jó, hogy ez erről még maradjanak le, erről a rossz poénodról, és akkor kezdődjön innen a dolog, jó? Ha ezt már beindítottam, akkor foglalkozunk egy kicsit a szempillákkal, soha nem tudom, kicsit tegyetek helyre, jó, hogy mint lesz szakértő teljesen rendben legyek, tehát, hogy ami itt van, az a szemöldök, ami len van, az a szempilla, ugye?
0: Igen, igen, igen.
1: És a lenti fenti is pilla?
0: Hát az...
1: Andi, segíts! Andi?
2: Igen.
1: Tehát alulról is
2: hát van az alsó szempillád, meg a felső szempillád.
0: Alsó-felső királyász.
1: Na most, hogy ezt kitanultuk. Képzeljétek el, hogy hát ebből van mű. Van műanyag. Tudtátok?
0: Én tudtam.
2: Hát, én is tudtam.
0: De várjál, Andi.
2: De már régóta.
0: Abba segíts nekünk, hogy mi a rossz sebet jelent az, hogy nem tudom hány D-s műszempilla. Mert hogy láttam már ilyeneket. Mármint, hogy leírva. De hogy mi az, hogy a 2D-s, 3D-s, 5D-s, 8D-s?
2: Hát én annyira képbe vagyok vele, mint ti.
1: Ja, tehát, hogy
2: annyi, hogy szerintem a sűrűsége, gondolom a sűrűsége az...
0: Mert hogy D, az kosárba tudom értelmezni. Írja már meg valaki.
1: Hát meg valaki.
2: Igen,
0: igen.
2: Igen, a sűrűsége szerintem az, ami miatt
1: valaki
2: ugye...
1: Valaki Péter, Kristóf, István, Zsolt, Gyula, valaki írja már meg. Férfiak, szerintetek mit jelent a D a szempillánál?
2: Nem, én eleve nem értek egyet ezzel, amikor ugye így pillánként rakják fel, mert roncsolja a szempillát.
1: De tök jól kiszűri a napfényt, amikor már nem tudnak az eladók a boltban.
2: Nem tudom, nem tudom, nyilván, hogyha szépen meg van csinálva, akkor szép, meg esztétikus, de én például láttam már a barátnőmet, miután eljött onnan, tiszta véreres volt az egész szeme, tehát hogy így köszönöm szépen, de nem, mert ugye az az anyag, amivel felragasztják, az ugye nem tesz jót a szemednek.
1: De várjál, itt még rajzszöggel rakják be? Mert nálunk Pesten, meg Budán már ragasztják.
2: Ja. Persze, pillanatra.
1: Ezek oda csíptetik valamivel?
2: Igen.
1: Na, mert nagy a veszély, szerintem egyébként tud jól is kinézni, meg tud nagyon túlzásba esni ez a téma. Ugye vannak ezek a boltban megveszed magadnak felragasztodott nagy mellélövések történhetnek, de például a feleségemnek az esküvőnkre volt készítve nem egy durva, hanem egy ilyen esztétikusabb, és nagyon-nagyon szép volt. Tehát, hogy ilyen Disney hercegnős lesz tőle a lány, nem? Ahogy egy pislog.
0: Te nem gondolkodtál rajta, hogy egy szolidat azért te is feltetetsz? Hogy...
1: Gondolkoztam,
2: Disney
1: de...
2: hercegnős.
1: Igen, én fülbe raktam, meg orra. És tök jól nézett, ki lehetett vele söpörni az asztalot. Most nagy baj van, képzeljétek el, mert a műszempillán paraziták ezrei élhetnek, ezt állapították meg, és mutatták be szakemberek, egyébként 96%-ban azonosítottak

0: meg nem tudom, tehát általában, ha kiveszik a dobozból, utána már rögtön felteszik, szóval lehet, hogy a gyártás során kerülnek rá olyan anyagok, vagy nem tudom, és emiatt.
1: Hát itt azt mondják, hogy szinte mindenkinél ott vannak, nagyon gyakran megtalálható. Remek. Az úgynevezett, ezt kimondom én, Demodex Folliculorum nevű mikroszkópikus atka.
2: Attól én szoktam félni.
1: 25 vizsgált műszempillát viselő közül 24-nél ott van, vagyis a 96%-uk küzd a Demodex Folliculorummal.
2: De lehet, hogy ez egy ilyen ártalmatlan, ez a kis Demodex. Lehet vele együtt élni, barátunk.
1: 345-16-28 év közötti nő vett részt ebben a kutatásban. 18 nőnél már tünetek is jelentkeztek, viszketés, pirosodás, duzzanat, vagy lerakódás a pillák tövénél. Lehet, hogy pont ilyen korpásodott a szempillája. Lehet, hogy pont ilyen volt a barátnődnél.
0: Nem. Ő nem olyan műszempillát rakatott fel, hanem ezt a tincseset. És ő neki emiatt az anyag miatt, amivel felrakják, amiatt lett véreres a szeme.
2: Viszont, hogyha, várjál, mert egyébként, hogyha duzzanatot okoz, akkor lehet, hogy így a műszempillával azért így a belülről a boxeremet így azért végig simogatnám. Hát, ha...
0: Körbe ragasztjuk.
1: Hallod? Hogyha valaki, drága hallgatók, meglátja a Rolandot a DM-ben, a polcnál,
0: kilószámra nézegetni,
1: besodorni, vagy akkor lehet, hogy nem is izélt, hanem vihetnéd atkatáskában a dolgot haza. Na, ez mit szólsz?
2: Ez jó volt.
1: Azt írják, hogy nem feltétlenül baj, tehát hogy azért nem kellettől most nagyon bepánikolni, nagyon sok ember bőrén természetesen jelen vannak, és panasz nélkül semmit nem jelentenek. Az a baj, hogyha valaki olyannál van, akinél ezeket a tüneteket nagyon durván okozza, száraz szemérzés, irritáció, hámlás, lerakódás, viszketés. Na, az lesz jó, viszketés és pirosságot fog neked okozni,
0: tessék.
1: Roland.
0: Az, kell neked a baj?
1: Lesz duzzanat, de...
2: Majd azt mondom, allergia.
0: De fájni fog.
1: Az meg minden lány azt mondja, hogy mondod neki, hogy csak leecsetelen penicillinnel is jók leszünk. Biztosan ott marad a csaj.
2: Egyébként gyerekek, ami durva, az nem is még annyira ez a műszempilla, hanem hogy milyen szemöldökök jönnek néha szembe.
0: Ja, hát
1: az a rajzoltak a legjobban.
2: Hát ez valami elképesztő.
1: Abban biztos, hogy nincsen atka. Van a csodálkozós, ugye? Van a nagyon vékony, hosszanti, összeérős, van a középen összeérős.
2: Van olyan, amikor nem is íve van, hanem így konkrétan szögben hajlik, tehát a mű,
1: amikor a equalizerre levágod az 50 hercet, tehát hogy...
2: Igen, meg múltkor láttam egy ilyen körözési fotót, meg a lánynak így bele volt nyírva, és úgy nézett ki, mintha sirály szállt volna így rá a homlokára.
1: Az volt a cél. Figyelj, amúgy én ezt a múltkor megtudtam, hogy állítólag ez azért kikopik, tehát hogy nem egy életre szól, csak egy ilyen 5-10 évet határoz meg az életedből. Hát lehet, hogy ez a csodálkozó korszaka.
0: Akkor igen, az úgy.
1: Igen.
2: Na jó, de ez olyan érted, mint hogyha leborotválnám a bajszolat, aztán rajzoltatok egyet. Egy picit
0: arra. Hát olyan. Jó, de egyébként, amúgy igen.
1: Mindenki látott már olyan lányt, aki ezt a szempilla dolgot túlzásba vitte, meg aztán még erre rá is festenek, és így összeragad, és így nem lát ki a lyukon. Általában akkor figyelhetsz meg ilyen jelenséget, hogyha valaki a körmétől már nem tudja fölvenni az asztalról az aprót. Tehát, hogy van ez a háziasszony típus, akinél ez jellemzőbb.
0: Hát vannak nagyon csúnya szempillák egyébként, amikor ez a nagyon-nagyon sűrű, és akkor még ilyen nagy.
1: És egy ilyen pislogot mellettem, és elszálltam.
0: Úristen,
1: a menetcél nagyon durva az ilyenek mellett.
2: Hosszú műköröm, kézben az energiaital. Igen, ő szokták mondani, ez a bocsánat az előítélet terén.
0: Másik kézben a pendrive.
2: Dohánybolti eladó kezdőszert. Ne pislogj
1: annyira.
2: Így szokott terjedni a
1: neten. Ne pislogj annyira, mert csikiz. Igen, ez veszélyes egy beszélgetésnél. Munkahelyen téged zavarna? Tehát mit tudom én, bejönne holnap az Immerer Tomi egy ilyenben?
0: Hát mondjuk igen, nála azért lehet, hogy...
2: De szerintem szexi lenne. Tomikám, nyugodtan. Sőt, Nyerki Tominak is üzennél, vagy egészen bátrad.
0: De ő még képes is rá, és bejön.
1: Tudod mi
2: hallod,
1: az?
2: Akkor átröhögnék.
1: Egészben a nagyon furcsa, hogy elindulsz egy olyan lejtőn, aminek az eleje az még nem rossz. Tehát, hogy tud ez nagyon szép és csinos lenni.
0: Igen.
1: És valahogy az ember mindig többet és többet akar. Ugyanez van a tetkókkal is. Lásd, Andi, hány tetkóig akarsz elmenni? Mennyi volt az elején a cél? Tehát kevesebb volt, nem, mint most?
0: Hát kevesebb, de aztán...
1: Tehát így elkapja az embert a gépsz, így bármit csinálsz, így elkap.
2: Na jó, de a sok tetkó az jól tud mutatni. Ha már ennyire túltolod a műszempillát, azért az más. Tehát
0: csoda,
2: az nem.
0: Hogy kilátnak alóla.
1: Tehát, hogy így elkezded valahol, és akkor így az már kevés. Tehát, hogy szerintem vannak műszempilla függők.
2: Lehet egyébként, hogy erre is rá lehet menni,
0: hát, mint a szájfeltöltés is olyan, hogy ugye azt is túlzásba lehet vinni.
2: Meg eleve, ugye a plasztikai
0: beavatkozások. Igen.
1: Minden esetre most az, hogy a szépség ára néhány ilyen atka rajtad, meg ilyen rovarok, férgák, bogarak, ez korábban is volt, tehát hogyha belegondoltok, volt olyan, hogy megcsípették magukat valamilyen állattal, hogy akkor ott duzzadjon, amíg még nem voltak ezek a betöltjük a műanyagot, akkor...
2: ezek az állatok?
1: Mivel akarod magam megcsipetni? Ilyen,
0: tényleg egy kis rákot, lehet, hogy hallod, el kellett volna hoznom rukkoliból neked azt a rákot, és akkor azzal minden nap kicsit rácsíp, és
2: hát
0: akkor...

0: Ez van ez a mondás, igen, vagy ez az átlag, hogy a rák citerázzon a szobdal, tehát hogy ez...
1: Szerintem ez a tatai mesztelen horgász, ez mégse volt részeg, ez a Roland volt, próbálta megcsipetni magát egy rákkal, csak kínos volt, mikor jött a halőr, és akkor beadta neki egy rákot, és
0: fene egyen most buktam be.
2: Ne a főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgel. Ébredj minden hétköznap I és Rolanddal, és Rédül Ádám.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás-hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az Imago Mundi együttes újdonsága ez volt az Estelente, itt a Forrás Rádióban, ez meg még mindig a Buenos Morgan, igaz már nem sokáig, mert hogy 3:40 van, úgyhogy szépen lassan jön, ahogy mondani szoktam, a happy finish.
1: Hát így, erre készüljek?
0: Erre
1: mi van az utakon, rend van?
0: Figyelj, csak azt látom, hogy több helyen van szakaszos torlódás, például az 1-es főúton, nem tudom, hogy miért, ilyen kicsit fantomdugónak tűnik, illetve Tatabánya magasságában az M1-esen is van torlódás, de hát tudjuk jól, hogy ott meg aztán ugye bármikor kialakulhat ilyesmi. Sőt, elég hosszú ráadásul itt Tatabánya magasságában, Tatabányától nyilván Pest felé értendő, úgyhogy aki teheti azt a szakaszt, szerintem inkább próbálja elkerülni.
1: Na, hát akkor ennyit erről, az időjárás frontján pedig a helyzet a következő, 13 fokot mutatnak most a hőmérők, 19 lehet ma a csúcs, azt nézem, hogy holnap 20, aztán 19, 21, 22, de jövő héten majd még visszatámad egy majdnem nyár, úgyhogy ezzel még aki akar, szívesen számolhat.
0: Hát azért ilyen áfamentes, tehát hogy körülbelül, ugye?
1: nagyjából ezzel lehet kalkulálni, matekozni. Jó van, hölgyek, urak, akkor szerintem egy tartalmas napot hagyhatunk magunk mögött. Azt hiszem, hogy a horgászapácban is megoldódott ma. Hogyha mégis valaki látja őt visszatérni a tóra, akkor nyugodtan írja meg a legendájának a folytatását, mert ebből még musical lehet. Megfejtettük a rovarokat, meg az atkákat, meg az ilyesmiket a műszempillákon is. Úgyhogy azt hiszem, hogy boldogan hajtom álomra a fejemet, és már megvan, hogy holnap mivel fogunk foglalkozni. Képzeld el, találtam egy KSH-s kutatást, most még nem menjünk bele mélyebben, de holnap majd egy picit elemezgessük, azt nézegettem itt az imént, és kiderült belőle, hogy a férfiak 30 perccel több háztartási munkát végeznek, mint x évvel ezelőtt.
0: Ez jó hír, azt gondolom, legyünk magunkra.
1: Jó, hazudtam, majd holnap kifejtjük. Az van, hogy a női-férfi arány javult annyit, hogy a férfiak a nőkhöz képest 30 perccel, nem azt mondom, hogy jobbak, de már közelebb vannak a női háztartási munkamennyiséghez. Majd elmondom az árnyoldalát a dolognak, de jobbak vagyunk, férfiak!
0: Előrelépünk. Mondjuk lehet azért, mert a nők takarítanak kevesebbet, de mindegy, nem tudom, holnap meglátjuk ennek a részleteit.
1: Nagyon tetszik, olyan mélyen belement, minden aspektus, minden részletet kivizsgál, nem csak a fizikai munkáról beszél, hanem a háztartáson való gondolkodásról is.
0: Ó, igen, én is sokat szoktam gondolkodni.
1: És sokat szoktál gondolkozni, hogy hogyan kéne kitakarítani, nem?
0: Ja,
1: na, holnap ezt kielemezzük, nagyon részletes a kutatás, és nagyon sok izgalmas pontja van, úgyhogy holnap meglátjuk, uraim, hogy mennyivel jobbak vagyunk, mint hittük.
0: Ah, ez jó lesz, egy kis önbizalomnövelés, ezért is érdemes minket hallgatni. Mára pedig köszönjük szépen a közreműködést. Itt van velünk Andi, aki ma kicsit ugyan álmoskás volt, de így is beragyogta a reggelünket.
1: Hát, mint mindig. Jó, itt van velünk az az I és Roland, aki bármivel megcsípetné magát odalent. Csak hogy duzzadjon.
0: Csak duzzadjon. De egy szép volt ez.
1: Hát te mondtad, megvan, visszajátszom.
0: Mondtam, ja, tudom. És hát köszönjük szépen a nudista horgászat legújabb rajongójának, Rédl Ádámnak.
1: Hazám. Bálint Lackót kéne bevetni ebbe a szakmába. Neki a fele már megvan. Horgászni szeret?
0: Hát nem, meg tudod, akkora kukacsal szerintem kicsi az esély arra, hogy kapás legyen.
1: Jó van, na akkor holnap jövünk 6 után, nem sokkal ébredjeletek velünk akkor is, most pedig átadom a szót a Tominak, aztán meg megint a Rolandnak.
0: Így van, mert hogy jövök délután 3-kor a Beattel, addig is legyen ragyogóan szép napotok, Buenos Morgan!
1: Sziasztok!
2: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

Morgan. Együtt könnyebb túlélni a reggel. Ébredj velünk minden hétköznap. Forrás Rádió.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! A revizorok információs kártyával segítik a nyugtaadatszolgáltatást. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek kiskereskedelmi forgalma egy elemzés szerint. Forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az érintettek egy rövid közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR-kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videós útmutatók segítik az eligazodást, közölte mai közleményében az adóhatóság. Az első időszak adatai azt mutatják, hogy a vállalkozások egyre nagyobb számban használják az új lehetőségeket. A NAV az év végéig továbbra is a felkészítésre és a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. December 31-éig az új kötelezettség miatt még nem bírságol, így minden érintettnek van ideje megismerni és kipróbálni a számára legkényelmesebb megoldást, erősítette meg a NAV. A biotermékek értékesítési forgalma 28%-kal bővült 2023 és 25 között Magyarországon, ez csak nem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének, derül ki az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzéséből, amelyről közleményben tájékoztatták az MTI-t. A vizsgált időszakban a biotermékek forgalmának összértéke elérte az 53,8 milliárd forintot, az eladott mennyiség pedig 26%-kal bővült. A kutatóintézet szerint az adatok alapján a biotermékek belföldi piaca még mindig a korai fejlődési szakaszánál tart, a kereslet egyre erősebb, a népszerűséget elsősorban a kedvező árérték arány növelheti. A Mária Valéria hídfutás és gyaloglás miatt szeptember 26-án 12 óra 50 és 13 óra 50 között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban. A Szent István téren az északi kanonok sor előtti parkolót 7 és 13 óra 30 között lezárják. A bazilika előtti rámpán, valamint a Szent István tér és a Sötétkapu közötti útszakaszon 7 és 13 óra 15 között megállási tilalom lesz érvényben. Kérik, hogy az érintett útszakaszokon, amely megtalálható az esztergom.hu oldalon, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Szeptember 26-án ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán 10 és 12 óra között. A foglalkozásokon élőszavas mesemondással, drámapedagógiai elemekkel átszőtt interaktív mesedélelőttökön vehetnek részt gyermekükkel együtt. A foglalkozást Káfony Márta drámapedagógus, mentálhigiénes és meseterápiás szakember vezeti. A helyszín a Széchenyi István Művelődési Ház, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a napos, gomoly felhős időszakok fognak váltakozni a térségben, számottevő csapadék nem várható, 17 és 20 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: A hét közepén járok. Na de és gondolom ti is, hello, hello, Buenos Morgan, ki koktélbel köszön, indítom az 5 órásat, kevés duma, jó sok zene, benne Tamás és a Bulvár Csokor Orsóba Irénivel, jön Rehab, Azaria, Emily Sunday, az Alobat Island újdonságát pedig most dobom, itt kezd az I'm So In The Deez.

tovább, és az In My Head a tavalyi évből szállítottam. Ez a koktél 5 órában. Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Elindította már a programot. Háromig tölthetjük együtt az időt, ebben az órában már kapsz egy bulvár csokrot. Orsovai Reniről mindenképpen mesélek. Ha azt mondom, hogy Bartók Bíbor. No, akkor mi jut eszedekbe? Egy kislány. Persze. Na, de ne rohanjuk annyira előre. Addig még rengeteg jó dal. Na, meg egy közmondás előttünk, ami kínai, még a legjobbaknál is találhatók jobbak. Na, ez a mai napi koktélos bölcsességem, ennek fényében éljétek akár a mai napotokat, akár az egész életeteket. Tudom, az én ismertségi körömben is van olyan, aki azt hiszi, hogy ő a legjobb. Na de nem, mert mindenkinél vannak jobbak, higgyétek el. Még nálad és nálad is. Post Malone mindjárt a kör közepére áll, itt lesz Jack Style és John közöse, a Gnarls Barkley klasszikot is elhozom, David Guetta pedig Bibi Rexával és Ty Dolla Sign-nyal kezdi a blokkot, a Family a tiétek.

0: Post Malone és a Silk Coast. 7-es évvel ezelőttről koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene és Tamás, köszi, hogy itt vagy. Kérdésed, mi a hócipő várható időjárás ügyben? Hát egyelőre napsütés, aztán délután már átvonuló fellőzettel tuti, hogy fogtok találkozni, de ahogy nézem, nem ígérnek csapadékot, viszont 18-19 Celsius fokot maximálisan, igen, a hivatalos megfogalmazás, figyúzd, kissé szeles, kora őszi idő. Reggel rendesen hideg volt, én kabátba jöttem, lusta voltam pulóvert keresni csak azért. Viszont jó hírem van, jön az indián nyár a hétvégére, sőt a jövő hétre, bár ahogy elnézem, 2 hétre előre is érkezik a vénasszonyok nyara, nagyon kellemes hőmérséklet értékekkel, úgyhogy vénasszonyok, köszönjük szépen ezt nektek. Azt hiszem, hogy ez jó hír volt, sőt az is, hogy a bulvár csokorban orsóvai Reni szül egy kislányt. Na jó, ez már megtörtént, de azért én majd jól előadom nektek. Calvin Harris, addig jön Zala Larsson a Wachowski Life-tól is, hozok egy klasszikot, James Blunt pedig a kereskedelmi szünet után énekel egy jó nagyot, tiétek lesz mindjárt a Heart to Heart.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Révő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
4: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a Forrás Rádió 5 órás magazinja szól nálad. Minden hétköznap 10 és 3 között randevúzhatunk, a Bulvár Csokorral pedig minden órában egyszer. Ebben például most benne Orsovai René, aki nem csak hogy kismama lett, de a legnagyobb csendben a teljes nyilvánosságot kiátszva titokban férjhez is ment, a zenész szerelméhez. Augusztus 22-én pedig robbant a bomba hír, világra jött az énekesnő első kislánya, aki a csodás Bartók Bíbor nevet kapta. Ráni a közösségi oldalán ugyan megosztotta a nagyvilággal az örömhírt, de a rajongók azóta is tűködülve várják a részleteket. No kérem, semmi celeb felhajtás, semmi vörös szőnyeg, volt egy kis boldogító, igen, és volt egy kis oázás utána Bíbortól. Bulvár Csokor, benne Orsovai Reni, mindjárt a Hos, és a Midnight, persze, itt lesz Topi készen esszel, elsőként pedig, ha már emlegettem a hölgyet, rakjuk mellé Rácz Gerit és a 1AM-et, nem baj, 4 adal, csak

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
3: Következő alkalom október 3-án.
2: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a szezonban először csökkent 0 Celsius fok alá a hőmérséklet, lezárták a naputcát Esztergomban, a zeneipar túlélése és továbbélése lesz a téma a Music Hungary konferencián. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. Az idei őszi szezonban először csökkent a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. Ma hajnalban a Nógrád vármegyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek, írta a Hungaromet ZRT ma reggel a közösségi oldalán. Hozzátették, bár a Zabaron mért mínusz 0,1 fokos hőmérséklet mindössze 0,1 fokos fagypont alatti érték, mégis jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy, a talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhatott fagyos hőmérséklet. Esztergomban a naputcában végzendő támfal megerősítés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás várható 2027. január 22-e 16 óráig. A munkavégzés időtartama alatt a naputcát lezárták az átmenő forgalom elől, az útszakaszra csak a lakók és az építési forgalom behajtása engedélyezett. A lakók a naputca 1-től 5-ös szám közötti útszakaszt a Basa utca irányából közelíthetik meg, a naputca 1-es szám és a Vasvári Pál utca közötti szakasz pedig munkaterület teljesen lezárták. A munkavégzés időtartama alatt a gyalogos közlekedés nem lesz biztosított a lezárt útszakaszon, a lakosság türelmét és megértését kérik. A Körös Kárp Team példaértékű felhívást tett közzé a 6. Neszmélyi nagyhalfogó versenyen. Az esemény alatt kiürült visszaváltható palackokat és dobozokat a mezőny összegyűjtötte, és a visszaváltásból származó összeget a Kemhez gyermekhorgász programjainak támogatására ajánlották fel. A felajánlás nyomán összesen 77.010 forint gyűlt össze, mondta el a Kemhez elnöke. Zoltai Dániel hozzátette, köszönik a csapatnak, hogy gondoltak a jövő horgászaira. A magyar zeneipar túlélésének és továbblépésének lehetőségei lesznek a középpontban a Music Hungary konferencián, amelyet november 16-án Budapesten a Magyar Zeneházában rendeznek meg. Az immár 14. alkalommal megszervezett rendezvényen a résztvevők megvitatják, miként lehetne újra gondolni a zeneipar szabályozási környezetét az adózástól a foglalkoztatásig, illetve kialakítani egy kiszámíthatóbb és átláthatóbb finanszírozási rendszert, közölték a szervezők az MTI-vel. A konferencia több év után költözik Veszprémből a fővárosba.
0: Időjárás.
1: Ma a napos gomoly felhős időszakok fognak váltakozni a térségben, számottevő csapadék nem várható, 17 és 20 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

nem bezombónról, és nem félek megosztani, csak szólok, énekelni is fog. A Bulvár Csokorban ő, Hello, ez a Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással. BTS nem sokára itt lesz, a Komodo és Michael Shines közös Maroon 5-dal, elsőként pedig a már beígért Inna és Maltuma közös Dream Out Loud.

Genius, és persze, hogy a Normal volt a tiétek az idejébe hoztam. Egy újdonság, tehát K-pop vonalról, bocsánat, K-pop vonalról. Hello, ez a Cocktail 5 órában, Kevés Duma, Jó Sok Zene és Tamás, és egy kínai közmondás. Még a legjobbaknál is találhatók jobbak. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, a memóriába tedd fel, és mindenképpen rögzítsd, jó, mert hidd el, hogy ez fontos. Bulmer Csokor, benne pedig Benson Boone, kapod a következő fél órában, úgyhogy hozom az információkat. Addig Metro Game Stingel, nagy kedvenc, itt lesz Nicole Scherzinger, Taylor Swift az Ophéliás dallal jelentkezik, Dash és

Maitre Nims és Sting közös Rest volt a tiétek 7 évvel ezelőttről érkezett. Ez a koktél 5 órában. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Ma például a Teklák neve napján. Boldogat nektek, és ha már kalendárium 1846, akkor fedezték fel a Neptunusz bolygót. Először két német csillagász, Johann Gottfried Gall és Heinrich D. Ernst regisztrálta. 1889 Fushajiro Yamauchi megalapította a, nem a szamuráj rendet, hanem a Nintendo-t, kérem. Eredetileg kézzel készített úgynevezett Hanafuda kártyákat gyártottak, majd számos dologgal foglalkoztak, például taxi és szálloda üzemeltetéssel is. Az évek során a videójáték gyártás vált a cég fő profiljává, és a játékgyár egyik meghatározó szereplője lett. No és még egy így a végére, hazai vonatkozással 1965 az Icarus székesfehérvári üzemegységében elkészült az első alumínium autóbusz. Mondom még egyszer, 1965-ben. Burva csokor rögvest, benne pedig, hát persze, hogy Benzonbón, addig Ludi, Rúzsa Magdi, Lótfi Begivel, Dario G és Félix Ján G-Harttal. A Pride lesz a tiétek, hozom a kereskedelmi szünet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
4: Munkahelyet keresel?
3: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

Bloody és a Big City Life volt a tiétek, a Matafix egykoriát vették elő 4 évvel ezelőtt. Ez a forrás, benne a koktél, 3-ig együtt, most éppen Bulvár Csokorral, Benzon Bone a terítéken, és az influencer királynő Alix Early. No, képzeljétek el, a napokban teljesen megőrítette a rajongókat Las Vegasban, az iHeart Radio Music Festival színpadán szerepelt, ahol nem csak a brutális 6 kockás hasizmát villantotta meg egy dögös bőrmellényben, de a védjegyévé vált, átraszaltókat is hozta a zongoráról. No, de ami a backstage-ben a beszéd téma, az sokkal szaftosabb, a nyár folyamán ugyanis hatalmas romantikus pletyka hullám indult el, miután Benzont többször is összeboronálták a TikTok sztárjával, Alix Early-vel. A benfentesek már-már az év új álompárját látták bennük, de most lehult a lepel az igazságról. Hát úgy tűnik, hogy az egész forró hangulatú találkozgatás és a lesi fotók mögött pusztán kőkemény üzlet állt. Alix ugyanis Benzon legújabb videóklipjében a The Time of My Life-ban játszotta a Safety Pro énekes szerelmét. Na, akkor ezt is buktuk. A fene, te? Jó ír, akkor legalább ott a csaj, uraim. A szingli vagy, parancsolj. Zombr mindjárt énekel egy jó nagyot, Avicii Rita órával közösködik, és ha már Benzon Bone, akkor jöjjön ő. Csak slágerek közt dobom itt a Beautiful Things.

0: Ez a Forrás Rádió 5 órás magazinja. Jön Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán érkezik Karol G. Mutatom!
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
3: iránykomárom.hu ősszel is élmény. Itt az ősz, iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
4: Megérkezett a Mancsi Árad, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarad.hu oldalon és a Facebookon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép napot kívánok! Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban. A francia kormány meghosszabbítja az üzemanyagra nyújtott támogatást, kiállítás nyílik Komáromban. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a déli hír összefoglalót. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebelsberg központ kedden az MTI-vel. Azt írták, a 2026-27-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul. Új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják őket. Közölték, az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői már jelezhetik igényüket a krétában az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. További információ a www.kk.gov.hu oldalon olvasható. Kibővíti a célzott támogatási intézkedéseket a francia kormány az üzemanyag árak emelkedése által súlyosan érintett szektorok dolgozói számára, hogy elejét vegye az egyre növekvő társadalmi elégedetlenségnek. Az év végéig meghosszabbított támogatás potenciális kedvezményezettjeinek száma 5,5 millióra nő, jelentette be kedden Maud Brejon kormány szóvívő, aki egyúttal az energiaügyi miniszter. A kezdeményezettek számára a 100 eurós támogatás átlagosan 2 hónapra literenként 40 centnyi üzemanyagnak felel meg, mondta a szóvívő. A vállalatokat illetően a benzinpótlék plafonja, amely egy adómentes támogatás, és amelyet a munkáltatók nyújthatnak alkalmazottaiknak, 600 euróról 1000 euróra emelkedik, jelentette be Serge Papin, a kis- és középvállalatokért felelős tárcavezető. A kedden bejelentett támogatások 450 millió euró többletkiadást jelentenek, tette hozzá David Amiel, a költségvetésért felelős kormánytag. Szeptember 24-én Orbán Ilona művésztanár Aranyosan című kiállítása nyílik meg Komáromban. A Generációk házában 17 órakor a tárlatot Molnárné dr. Toár Izabella, a Kecskés László Társaság elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként október 15-éig lesz látogatható. És végül sport. Az MMA, azaz a kevert harcművészet szeretne bekerülni a 2032-es Brisbane-i nyári olimpia programjába, a sportág egy finomított, vér- és ketrecmentes változatával. Olyan az olimpiai értékekkel összhangban lévő szabályrendszert fejlesztettünk ki, amelyben középpontba kerül a sportolók biztonsága, mondta a sportág olimpiai kampányát támogató kínai milliárdos Gordon Tang, a Nemzetközi Kevert Harcművészet Szövetség elnöke a Tokióban zajló ázsiai játékokon, amelyen az új verzióval debütált a sportág. Az MMA ugyanakkor egyelőre nagyon messze van az olimpiai szerepléstől, mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelenlegi álláspontja szerint nem felel meg az olimpiai sportággá válás kritériumainak, és a NOB a sok közül egyik nemzetközi szövetséget sem ismerte még el.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütés mellett időnként megjelenhetnek a gomoly felhők is, de csapadékot a térségben nem jósolnak, 17 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

akár az is szólhat. Hello, hello, koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével így 12 óra után. A Bulvár Csokorban elmi nem, de jön a Bulnos Morgan visszatekintő is. Addig Sofélis, Backstore, Dr. Béles, Kolányi Zsuzsival, Quaps és Karol G. Kezd már is a Sientesse, Hubiera, Bulnos Idó, rádiózz velem!

Sándor és a Freedom of the Night 2 évvel ezelőttről érkezett igazi hamisítatlan diszkó muzsika itt a Forráson. Ez a koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Persze köszönöm, hogy velem tartasz. Jelzem, egészen 3 óráig teheted, addig még van kereken 3 bulvár csokrunk. A mostaniban Eminem lesz terítéken, a rap isten. Képzeljétek el, szivatja a mesterséges intelligencia Eminemet. Hogy hogyan és miért teszi, ez kiderül rövidesen, jó? Még a legjobbaknál is találatok jobbak, ez a kínai közmondás a mai napi koktélos bölcsességem. Most mondanám a nevet, hogy kinek küldöm, de nem. Joel Corey, Chellix X-el mindjárt, Kalai Sanders, Alon Black, így pedig Fastboy, no és a Good Life, csak sláger.

Kori, Cselék, Szix és Seveti, az Out-Out volt a tiétek, ez a forrás, benne pedig a koktél. Ez a műsor hivatott arra, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén, például a bulvár csókorral, benne pedig ebben az órában Eminem. Képzeljétek, elindultak a pletykák egy állítólagos idei búcsú turnéról. A TikTok és a Facebook népen már kész tényként kezeli, ugyanis, hogy jön a One Last Ride elnevezésű gigantikus aréna turné, sőt, sokan már a végleges visszavonulásáról beszélnek. De állj, a bennfentesek szerint a dologból egy szó sem igaz, a kiszivárgott plakátok és a bejelentések többsége mögött valójában mesterséges intelligencia által generált kamu áll. Maga Eminem egyébként a korábbi interjúban kijelentette, hogy addig fog reppelni, míg el nem éri a 100 éves kort. Szóval a mikrofont egyhamar biztosan nem teszi le. Nos, ez jó hír, az AI-t pedig így rakjuk félre. Bonus Morgan visszatekintő mindjárt, remélem, hogy mi lesz benne. Addig Azaria, Anne Mary, Peggy Guy, a sztárral az újdonságot hozza, Eminem pedig nem a Houdinivel, hanem az egykori 2000-es datálással született The Rizlem Shady.

0: Isten is tudolom.
1: Az a Ria is jó, hogy a valami amerikai. Na ez repült felétek 3 évvel ezelőttről, koktél 5 órában, előttem pedig Buenos Morgan 4 órában. Ott sok dumát kaptok és kevesebb zenét, viszont nagyon jó hangulatot, például Pucér Pecással kapcsolatban. Ezügyben pedig különböző dalok is születtek, tudod, hogy fogjátok majd hallani később azokat is, most viszont a történet érkezik. Ezt mutatom!
2: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
3: Kanyarodjunk rá a helyi hírre, amihez már jobban értek. Most annyira helyi a hír, hogy a Tatai derítőtóhoz kell elmenni. Azt tudod melyik?
4: Igen.
3: Tényleg? Az melyik?
4: Igen.
3: Van az öreg tó?
4: Hát ezt nem fogom tudni, egy másik, hát ezt nem fogom tudni neked elmagyarázni.
3: Kicsi vagy?
4: Hát az öreg tóhoz képest kisebb, igen, azt hiszem.
3: A Balatonhoz képest is kisebb.
4: Na, nyilván, persze, hát.
3: Érzed el? Jaj, csak nyelek egyet, várja. Mentőt kellett hívni egy erősen ittas, mesztelen horgászhoz a Tatai derítőtónál.
4: Eddig ennek nincs hírértéke, ez eddig szinte mindennapos.
3: Várja, első komment a hír alatt. Ha a mi időnkben is minden mesztelen részek horgászhoz mentőt kellett volna hívni, akkor kifogy a benya.
4: Na, hát ezt mondom.
3: Na de, várja.
4: Ez felénk népszokás.
3: Mesztelenül 4 kézláb találtak rá a halőrök egy horgászra a Tatai derítőtónál. Pecás Laci, hogy vagy? Vagy Fecó, vagy ki volt? Laci volt a horgászunk, nem?
4: Igen, de nem
3: akinek
4: volt szokott.
3: Állapota miatt mentőt is kellett hívni, de végül rendőri intézkedésre nem volt szükség. Eléggé rendhagyó állítólag a Pecaverzum híre szerint, tehát hogy ne csak NLC legyen, hanem Pecaverzum is.
4: Pecaverzum!
3: A történet, ami szeptember 19-én egy ellenőrzés során derült ki, a halőrök vették észre, a gyanúsan 4 kézlábon mesztelenül a parton poroszkáló férfit, aki nem csak túlzott alkoholfogyasztás miatt került kivizsgálásra a sátra közelében, hanem a horgászjegye is lejárt.
4: Ez volt a főben, igen. Hát gondoltam, hogy még megspékeled valamivel, vagy mit tudom én, egy 3,5 kilós pontját ki a seggéből, vagy nem tudom, tehát hogy azért úgy valami még lehetett volna.
3: Várjál. A férfi készségesen együttműködött a segítőkkel, tehát itt leírják, részletezik.
4: Mit művelt volna, mielőtt a holt részeg volt?
3: Az üzemeltetők, de hogy örülhettek a Pecaverzumba? Srácok, hír van, utazzunk le, megyünk a Tatai tóra. Azt írják, hogy az üzemeltetők emberségesen álltak a helyzethez, segítettek a horgásznak, hogy összeszedje magát, kiózanodjon, majd saját lábán távozzon. Sikeres a történet vége, felülkerekedtek a helyzeten, és a tó fenntartói humorral kezelték a szituációt.
4: Másképp nehéz is, ha esetleg hallgatsz minket, drága horgász cimbor, akkor írd már meg, hogy te mire emlékszel a sztoriból, és hogy élted meg ezt az egészet.
3: De mi az
4: és
3: a...
4: miért vetköztém ezt a lehet?
3: Ez
4: lenne a fő kérdésem.
3: Tehát, hogy mi az a pillanat, amikor az ember úgy dönt a horgászás közben, hogy na most jobb lesz ruha nélkül. Tehát még a póló ledobást értem, 19-én még jó idő volt. Ledobta a pólót, hogy kicsit barnuljon. De akkor eljött ez a pont, amikor nem tudom, azt érezte, hogy na most alsó nadrágban jobb lesz horgászni, na már a se kell hús.
4: Figyelj, lehet egyébként, hogy ez egy új mozgalom, mert hogy a nudista strandolást ismerjük. Hát lehet, hogy ő gondolta, hogy meghonosítja Magyarországon a nudista horgászatot, mert hogy az még nem terjedt el. És ki tudja, lehet, hogy erre is lehetne egy komplett turistra, vagy ilyen turizmus ágat építeni, hogy majd az NDK-ból nem csak az indamellű nyugdíjas nénik jönnek majd ide nudizni, ugye, hanem jönnek akkor a férjeik is, ők meg nekiállnak nudista horgászni.
3: És akkor jönnek a 80 éves hózentrógeres germán tarzanok, akik az indamellőekkel együtt bulizzák át a horgász szezon?
4: Hát pontosan, igen, és akkor amíg a mamik kint fekszenek, és ők szépen nudiznak, és ott úgy lebarnulnak mindenhol is, gondoljunk bele, de hogy addig meg a papik kimennek és nudista horgásznak.
3: Hát vagy csak egészen egyszerűen gondolt, hogy belógatja a kukacát, hogy hát harapnak a halak, hát, necik.
4: Az az egyszerűbb, igen, én ezt egy picit egyáltalán gondoltam, úgy érzem.
2: Buenos Morgan, minden

0: gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
5: Új évadában is várja önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja hazánk számára. Évvégére elkészül a magyar oktatás stratégiája. Richter egészség délelőtt lesz Esztergomban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, aminek eredményeként 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület szerdán. A közlemény szerint hazánk megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a közösségi oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárca vezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, az csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. A miniszter kiemelte, mindezekről nem egyedül dönt majd a minisztérium, hanem többségi konszenzusra építi az új oktatási rendszert. Október 3-án az egészség megőrzés is helyet kap a szombati bevásárlás mellett az esztergomi piacon. A Richter egészség délelőttön 8 és 13 óra között ingyenes szűrővizsgálatokkal, szakértői tanácsadással, előadásokkal és interaktív bemutatókkal várják az érdeklődőket. A helyszínen egyes kórházi szakrendelésekre időpontot is lehet majd foglalni. További részleteket a szűrésekről a dorogimedence.hu oldalon olvashatnak.
0: Időjárás.
1: Napos komoly felhős időre számíthatunk a térségben, számottevő csapadék nem várható, élénk helyenként erős lehet a szél, 19 fok körül mérünk. Holnap kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután este egy hidegfront hatására többfelé valószínű zápor, zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Bocsánat, épp ásítanom kellett. Nem tudom, valahogy ez a nap engem tök lenyom. És téged? Na mindegy, koktélt 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. 3-ig tölthetjük együtt az időt Pápai Jócival, nem sokára a Bulvárcsokorban. Addig Rob, Katy Perry és Shakira. Kezd már is a Zoo Rádió.

Jackson, Sarah és Misha Miller. A Don't Leave volt a tiétek a tavalyi évből hoztam. Ez a koktél kerek 5 órában, kevés Duma, jó sok zene, és persze Tamás vár 3-ig, ebben az órában pedig Pápa Jóci. Már ami a bulvárcsokrot illeti, úgyhogy mindenképpen regélek ám róla. Képzeljétek el, X-edik születésnapját ünnepelte, ezért visszarepítették a... Na, mindent megtudsz, jó? Várd meg a következő fél órát. Még a legjobbaknál is találhatók jobbak. Ez a kínai közmondás a mai napi koktélos bölcsességem. Memóriába bele! WEDC és Samira az egykori Shanice dallal, itt az James Arthur, jön Ilia, a Summer Jam-et hozza, a Vellelo pedig Filóval közösködve belecsütsenek egy taxiba. Ajánlom a figyelmetekbe, hozom hazai vonalat erősítve, csak slágerek köztér.

Az MUVDC és Samira közös I Love Your Smile volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig jó, hogy a koktél kerek 5 órában, kevés duma, jó sok zen és mindezt Tamással. Nézzünk rá egy picit az M1-esre, az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenő helyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták, úgyhogy ott nem tudtok pipilni. Tata térségében a 78-as és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon le van zárva a belső sáv, sávelhúzással halad a forgalom. A 85-ös jelű Komárom Kizsmér csomópont és a Nagy Szent János Bőn csomópont között pedig korszerűsítési munkákat végeznek jelen pillanatban. A 10-esen Lábatlan térségében az 59-es kilométernél csatornáznak, útszűkület lassítja a forgalmat. Van infód, dobd el nekem, 0-20-97-8-97-85-ös a számom, továbbítom, ígérem. Mindjárt Bulvár Csokor, benne Pápai Jóci előtted, The Chainsmokers, a Hurts, itt lesz Rockwell, no meg Justy, kezd a Just a Little, csak slágerek közdobom.

adás, a Koktél szól benne, az 5 órás magazin műsor Tamással, érkezik már is a Bulvár Csókó. Pont tegnap ünnepelte a 45. születésnapját Pálpai Jóci. Na ennek örömére az RTL egy hatalmas összefoglalóval köszöntötte az énekest, felelevenítve az eddig legmeghatóbb és legőrültebb tévés pillanatait. De Jóci nem lenne Jóci, ha nem tett volna rá egy lapáttal az ünneplésre. A közösségi oldalain megosztott fotók szerint egy hirtelen ötlettől vezérelve teljesen visszarepült a 80-as évekbe, és egy elképesztő retro séróval és stílusvilággal sokkolta a követőit. Tudjátok, az, ami mostanában oly divatos, én is csináltam, csak nem mertem felrakni. Egyébként a bulvárlapokban testvérével, Pápai Péterrel való különleges kapcsolata is téma lett. Jóci szerint ugyanis bátyja egy igazi különc csodabogár, akinek valójában az egész zenei karrierjét köszönheti. Nos, Bulvár Csókor, benne Pápai Jóci, Beyoncé mindjárt énekel, itt lesz az Offenbach és Justin Jasso közös, és ha már Pápai Jóci, akkor az Origo.

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja.

0: Jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán érkezik a Run.
1: A reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal.
4: Hozd magaddal.
3: A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
5: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! A gazdák nagy része veszteséggel fogja zárni az idei évet a csapadékhiány miatt. Befejeződött 7 dunaparti település ivóvízellátó rendszerének megújítása. A diákok nem viselhetnek sportmezeket egy francia iskolában. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A gazdák nagy része veszteséggel fogja zárni az idei évet, mondta Molnár János, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium agrárgazdasági államtitkára szerdán a betakarítási koordinációs bizottság ülését követően. Hozzátette, a csapadékhiány a mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet mindenkit jelentős kihívások elé állított. A csapadék idei hiánya a rendkívül aszályos 2022. évit is meghaladta. A vízügyi hatóság adatai alapján az ország nagy részén nagyjából 600 mm-nyi csapadék hiányzik, ami egy közepesen jó év csapadék mennyiségének felel meg, azaz több mint egy évnyi csapadék hiányzik a talajból és a vízháztartásokból, emelte ki. Befejeződött a dunaparti települések vízellátása az Ercsi vízbázis bővítésével, vízbázisváltással megnevezésű 13 milliárd forint visszanemtérítendő európai uniós és 231 millió forint állami támogatású projekt, melyet a közlekedési és beruházási minisztérium és a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT konzorciuma valósított meg. A fejlesztéssel megújultak az Ercsi vízbázis felhasználásával, a kútsor bővítésével a térségben található települések, így Adony, Belojannész, Besnyő, Iváncsa, Kulcs, Pusztaszabolcs, Velence ivóvízellátó rendszereinek egyes elemei. Az egyre gyakoribbá váló konfliktusok miatt a diákok nem viselhetnek sportmezeket a francia Nemours kisváros Honoré de Balzac állami középiskolájában. A nyári szünetben meghozott döntés előzménye az volt, hogy a tanulók között az utóbbi időben sokszor fordult elő veszekedés, amelyet szinte minden esetben futballcsapatok mezeinek viselése váltott ki. A középiskola regionális felettes szerve, amely jóvá hagyta a határozatot, megerősítette, hogy az intézkedés célja a nyugodt légkör megteremtése. Ez feltétele a hatásos oktatásnak és hatékony tanulásnak. Oroszlányban az Új Forrás aktuális számának lapszámbemutatója kapcsán zenés beszélgetést tartanak a mai napon 18 órától Cseh András grafikus filmes zenésszel. Az est házigazdája Jász Attila, az Új Forrás főszerkesztője, a helyszíne a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Napos komoly felhős időre számíthatunk a térségben, számottevő csapadék nem várható, élénk helyenként erős lehet a szél, 19 fok körül mérünk. Holnap kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután este egy hidegfront hatására többfelé valószínű zápor, zivatar.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Meséljek egy picikét Rihannáról, úgyhogy megrianunk villámgyorsan. Benne a bulvár csokorban ő, hello, ez a koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével, én pedig Tamás, ez az óra még a miénk. Kesával, Honey Beast-tel, Why Don't We-vel és Király Viktorral, Lotfi Begivel, kezd a rán, ráni a zenem!

0: Cocktail. Feltölt, kikapcsol, pörget. Sok zene, kevés duma. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: I just got a brand new car.

fél öt órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, Juanos Morgan visszatekintőt hozok ebben az órában is, a második felében persze, addig azonban tuti repül Rihanna, Bulvár csokorban mindenképpen, és persze énekelni is fog. Még a legjobbaknál is találhatók jobbak, ez a kínai közmondás, a mai napi koktélos bölcsesség. Mit szólnátok mondjuk egy Afro Jack és Lucas Steve közöshöz? Jön mindjárt, itt lesz a Giant Rocks újdonsága, az Alcazar a 2002-es klasszikkal szerepel a listában, aztán nálom pedig The Weeknd-del most közösködik. One Right Now! Csak slágerek közkül.

0: és Lucas, valamint Steve, és persze a Division. Az Anywhere With You volt a tiétek, ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagytok. A Bulvár Csokrot ígértem, hát hozom is. Rihanna a napokban teljesen váratlanul besurrant ASAP Rocky kopenhágai koncertjére. No de nem egyedül jött, magával vitte a legkisebb kisfiúkat, Trio Rose-t, akit Rocky konkrétan felvitt a színpadra, a Royal Arena több ezer fős tomboló tömeg elé. A pici egy megafonba gagyogott a mikrofon előtt, ami azonnal letarolta a TikTokot, de ami a legizgalmasabb, a backstage-ből származó pletyik szerint a pár már teljes titokban össze is házasodott, és a turné után egy óriási hivatalos luxus lakodalmat terveznek. Riri ráadásul az Instán határozottan letagadta a negyedik terhességéről szóló pletyiket. No és ez nekünk nem lenne elég, Rihanna a divat és a biznisz világában is letarol mindent, például a milliárdos Fenty birodalma három kategóriát is letarolt a rangos Allure Best of Beauty Awards gálán. Na hát, hogy is mondjam, bejött az élet ennek a nőnek, azt tuti. Bulvár Csokor, benne Rihanna, mindjárt Buenos Morgan visszatekintő, addig Kino Silva, itt lesz The Cube Guys, Yo Wise és persze Rihanna Drake-kel. A kereskedelmi szünet után repül a What's My Name?
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
3: Ez reklám volt.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szilva itt a forráson. A Szánszán volt a tiétek, 2 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában. Ez az óra még tudja, hogy a miénk. Már is a Buenos Morgan visszatekintővel, ahogy ígértem, minőségét megőrzi. Ugye ismerős ez a fogalom? No hát, a mai reggel folyamán épp erről beszélgettek, hogy mi az, amit még megennének akkor, hogyha már lejárt a minősége. Én egyébként simán megeszek akár tésztát, sőt, útkor talán tejszelet is volt.

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Egy játékkal készültem nektek, hozok 10 ételt, és ezek mind le vannak járva. És arra kérlek titeket, hogy rakjatok össze kötelezően egy 3 fogásból álló vacsorát, amit egymásnak felkínálnánk, jó? Tehát valamit muszáj összerakni ebből valami ételt, és kihagyhatjátok a legdurvábbakat, de azért az ételekből mindenképpen legalább 3 hozzávalót ki kell választanotok.
2: Jó, ez a mi gyors éttermünk, ez a megfosat.
1: Oké, megfosat.
3: Ja, tényleg.
1: Igen, beszarsz menü, de elvitelre, Happy Meal. Na, van egy 2 napja lejárt friss csirkemell, nem hűtőben tárolt. Van egy 1 napja lejárt joghurtunk, egy hete lejárt tejünk, de tartós, egy fél éve lejárt csokoládénk, egy 6 hónapja lejárt száraz tésztánk. Roland milyen elhányja magát. Nem gondoltam, hogy ilyen miért fog érinteni.
3: Ő már a nem hűtőben tárolt 2 napja lejárt csirkén.
2: Én már ott néztem, hogy mi van.
1: Panis sok mindent eltakar.
2: Ápolés eltakar, tudom, de hát akkor is.
1: Jó van, 6 hónapja lejárt száraz tésztánk, 6 hónapja lejárt rizsünk, abban vannak már ilyen kis bogarak mindegyikben, de nem baj, mert az kifő. Aztán van fél éve lejárt konzervkukoricánk, 3 hete lejárt tojásunk, de hűtőben tárolva, 1 hetes felvágott, és 6 hónapja lejárt méz. Nem tudom, mire emlékeztek, de hogy ebből mit raknátok össze?
3: Én nézem most itt, hogy ebből csak egy vacsorát lehetne, mondjuk a felvágott.
1: Az 1 hetes felvágott, ez még jó. Tudod, hogy a széle már egy
3: nem
1: kicsit
3: mondtam,
1: barnul,
3: mondjuk, de ezek közül, ez a leg...
1: És nem a tésztával megyek, mert nem fogját, tehát a bogarat kifőnek, azt nem fogod látni.
3: De hát miért abban is van bogár? Azt mondtad, csak a rizsbe van, igen, bogár. A tésztáról nem volt szó.
2: Igen, én is azban kapaszkodnék a tésztával.
3: Akkor tészta, kukorica, konzerv kukorica.
1: Az jó, én a felvágottal nem mernék próbálkozni, de lehetséges, hogy bepróbálkoznék a nem annyira régen lejárt joghurttal.
3: Joghurt,
1: tehát abból valami
3: igen.
1: Joghurtos tészta kukorica.
3: Joghurtos kukorica.
2: Nagyon igazán ínyen falatok lennének tényleg.
1: Adok, még hetekig látod a nyomát utána a fajanszban.
3: Várja, mert a lejárt felvágott is, az is hűtetlen.
1: Legyen akkor hűtött, de a szélén már mondom így.
3: Jó, hát akkor azt még bele lehet rakni, és akkor egy ilyen felvágottos, kukoricás, joghurtos tészta.
1: Még valamit kirántasz benne, és megvan az itteni ebédünk.
2: Te Andi, figyelj, azért...
3: Simán.
2: Én egy ideig nem akarok menni hozzá enni, azt hiszem.
1: De látod, az Andi kreatív?
2: Igen.
1: Ez olyan, mint amikor a boltos ismerőseink mindig azt tették, ami ott megmaradt. Tehát néha volt olyan, hogy volt
3: de
1: 2 kiló párizsi, de nem volt kenyér. Az
3: de
1: maradt,
3: de
1: meg azt tesz.
3: Figyelj, tehát a joghurt csak 1 napja járt le.
2: Az jó, az oké, okay, igen.
3: A száraz tészta az oké, 6 hónapra jár, de annak nem lesz baja.
1: Egy-két kukac, van benne,
3: nincs benne kukac,
1: azt
3: mondtad, nincs benne kukac, de abban nem lesz kukac egyébként, 6 hónapra járhat utána a tésztában.
1: Nálunk
3: elmondom.
1: Lesz?
3: Nálunk nem. De abban nem, azt mondtad, abban nincs.
1: Oké.
3: Okay. Akkor a konzerv kukorica az nem volt kibontva, oké, okay, hogy 4 hónapra jár.
2: Na. Behet, ja. Pupos.
3: Még ha felvágottnak a szélét levagdalod egy picit, csak a közepét használod.
1: Azt neki ilyen stílus, ilyen bevagdossod, hogy legyen
3: akkor olyan, mint a kis... Azt ropogosra kell átszoros
2: tetejét. Napocska! Kis, ez nem... Ez szalmonella napocska, tessék!
1: Milyen jó ötlet, pirított párizsi a tetejét. Ha nem pirult az?
2: Természetesen barna.
3: Kis ropogós a tetejét.
1: Kérsz hozzá savanyúságot, van tej.
2: Köleimet is megroppant.
3: Erre még egy éve lejárt sajtot, így jó, megreszeljük, és akkor elrobjuk.
2: Ja, tényleg Ádi, romlott sajt. Romlott sajt, romlott tej föllem.
1: Nálunk az nem romlik meg.
2: Ja, igen. Na jó, van, szóval tényleg óvatosság, és akkor vonjuk le azt a tanulságot, hogy a fogyasztható, azt vegyük nagyon szigorúan, a minőségét megérzi, megérzi. A minőségét,
3: meg is érezzük.
2: A minőségét megérzi, ez kétszer csak.
0: Buenos morgen, minden hétköznap.

munka mellé, vagy útközben. Légy bárhol, ez a koktél. Sok zene, kevés duma. Forrás Rádió. Mindig vered fel, mert a jó zene nem hall.

sör, és persze, hogy a mór volt a tiétek, ezzel zártam ezt az órát, és magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától mostanáig az 5 órás magazin műsort kevés dumával és jó sok zenével, meg Tamással hallottátok. Holnap 10-kor is fogjátok, akkor jövök újdonsült, addig tegyétek el a koktélos poharatokat, akkor elővesszük, töltögetjük, gyertek szomjasan. Roland a folytatásban, a beat érkezik egészen 5-ig, 5-re viszont visszatérek, itt leszek a hazai kedvencekkel, aztán jön Spider Ghost, a Light Session 2 óráját ma tuti, hogy tőle kapjátok. Na, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Kangs, David Guetta és Easy Bizu közöse kezdi az órát, mármint a következőt. Ilyen lesz az All Night Long, én pedig holnap győzöm.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros. Akecfa utca 31.
3: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plus Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26, szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz, 3 perc múlva köszöntöm Önöket. Magyar Péter kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén. Az Európai Bizottság új kezdeményezést indít az írás és olvasási készségek fejlesztése érdekében. Putyin kész találkozni Trumppal, de erre előkészület nem történt. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be közösségi oldalán. A kormányfő keddi videó üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberben közölte, hogy Magyar Péter 2 évvel június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitől elvette telefonját, majd azt szándékosan a Dunába ejtette. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, amelynek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület szerdán. A koalíció iskolákat, oktatási és képzési intézményeket, könyvtárakat és kulturális szervezeteket, tanárok, szülők és tanulók egyesületeit, valamint közigazgatási szerveket fog össze. Célja a szakértelem megosztása és az együttműködés megerősítése, a kora gyerekkori készségfejlesztés, valamint az írás és olvasás tanítással foglalkozó szakemberek képzése területén. Az OECD 2025-ös PISA felmérésének eredményei azt mutatják, hogy az unióban élő 15 éves 31,3%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket. Vladimir Putyin orosz elnök készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trumppal való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról, ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Esztergomban szeptember 26-án, eső esetén október 10-én reggel 7 és 19 óra között a Liszt-Ferenc utcában, a Szelvény szerinti jobb oldalon a biblioteka épületén kosaras gépjárműről végzendő ablaktisztítási munka miatt ideiglenes forgalomkorlátozás várható. A lakosság türelmét és megértését kéri.
0: Időjárás.
1: Gomoly felhős napos idő várható, melyek estére a legtöbb helyen fel is oszlanak, a hőmérséklet 19 fok körül alakul, késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Készsük a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Bizony, ma is elrajtol a Beat, a délután ritmusa. Töltsük együtt a következő 2 órát, hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Kungszal indulunk, David Guettával kiegészülve. Ez már is az All Night Long. A mikrofon mögött a következő 2 órában is.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig dübörög a beat, a délután ritmusa, Ele Junior, Azaria és Farkas Pisti közös legele a Jamai Dur után. Most egy picit Spanyolországba fogunk kiruccanni, érkezzen már is a Nebulosa és a Super Sexy.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
2: Megérkezett a Mancsi járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
3: Oroszlányi vagy? Szeretnél helyben egy nemzetközi cégnél dolgozni? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez a Veoliánál. Gépkezelő operátorként várunk egy összetartó csapatba. Stabil munkahely, biztos fizetés, helyi lehetőség.
4: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
5: Új évadában is várja önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa egészen délután 5 óráig. Ezt követően szokás szerint Zimmerer Tomi érkezik, pontosabban térre vissza, ugyebár, és hozza nektek a chartert, és még ezzel sincs vége a napnak, mert hogy este 7 órától jön a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, mivel szerda van, ezért Spider Ghost lesz a mai nap rezidense. Este 7-től 9-ig, tehát vele tarthattok. Most pedig Kamrád érkezik, itt nálunk a Beatben, ez a Friend.

Balázs Rádió mindig veled, természetesen a hazai újdonságokat is imádjuk. Az idei évből hoztam nektek a BSV-től a megfakult fényképet. Nagyon nagyot mennek az idei évben a srácok. Hol dagybogival kiegészülve, hol csak így a hagyományos felállásban. A folytatásban is természetesen maradunk az újdonságoknál, a friss kedvenceknél. Milky és a Just the Way You Are, ez a folytatás.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig elérkeztünk a fél időhöz, már ami a beatet illeti, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban természetesen folytatjuk a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel. It's Everything és az Upside Down, ezzel nyitjuk majd a következő órát.
1: Kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Plazma adóhősök, figyelem!
6: Figyelem!
5: Fantasztikus hírünk van számotokra. A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár.
6: Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen
5: 96 ezer forintot zsebelhetsz be.
6: Csapd le te is a szeptemberi időpontokra
5: a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
7: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
5: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 4 óra előtt, üdvözlöm Önöket! Várják a természettudományok iránt érdeklődő diákok alkotásait a TET mesepályázatra. Legkésőbb november első felében lehet elnöke az Alkotmánybíróságnak. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Házkutatás folyik az Alapjogokért Központ háttér cégénél, valamint a céggel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. A közlemény szerint a nyomozók kutatásokat tartanak a Gazdasági Társaság Budapesti Budakeszi úti épületeiben, a társaság könyvelő cégénél, valamint a KFT-vel kapcsolatban álló volt külföldi tisztségviselő utolsó ismert magyarországi tartózkodási helyén. A TET mesepályázatra várják november 11-éig a természettudományok iránt érdeklődő diákok alkotásait, akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A TET és a természettudományok mesés történetek pályázat célja, hogy a magyarországi és határon túli magyar oktatási intézmények diákjai az alkotás élményén keresztül kerüljenek közelebb a természettudományokhoz. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályázatra a diákok november 11-éig nyújthatják be műveiket a tetmesepályázat.hu weboldalon, ahol a részvétellel kapcsolatos információkat is megtalálják. Legkésőbb november első felében döntenek az Alkotmánybíróság új elnökéről, a testület tagjai, közölte az Alkotmánybíróság szerdán az MTI érdeklődésére. Az alaptörvény 17. módosítása ismét a testület tagjainak hatáskörébe utalta az AB elnökének megválasztását. Az országgyűlés múlt kedden fogadta el az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények ezzel összefüggő módosítását, amely meghatározza az elnökválasztás részletes szabályait. A közlemény szerint a teljesülés tagjai a törvényi határidőn belül legkésőbb november első felében dönteni fognak a testület következő elnökének személyéről. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 25-én pénteken 8 és délután 3:30 között hálózat karbantartás miatt környén tervezett áramszünet lesz, amely több fogyasztási helyet is érint. Ezek részletes listáját a környe.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Gomoly felhős napos idő várható, melyek estére a legtöbb helyen fel is oszlanak, a hőmérséklet 19 fok körül alakul, késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ragyogóan szép délutánt mindenkinek, ez itt még mindig a Beat, a délután ritmusa, a második órát kezdjük. Természetesen a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket hozom nektek ebben a 60 percben is. Ahogy ígértem, kezdésként jön az It's Everything és az Upside Down. A mikrofonnál még mindig így

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Elgondolkodtatok már valaha azon, hogy hogyan hangzana egy világhírű brit popénekes és egy ukrán progresszív house DJ, illetve producer közös szerzeménye? Na jó, nem hiszem. Valljuk be azért. Ezen úgy általában elég ritkán gondolkozik el bárki is. Na de a választ, azt már megkaptuk, mert hogy itt egy újdonság, Robbie Williams és Miss Monique, ez már is a Beauty in Us.

0: vagy nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
2: Munkahelyet keresel?
3: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Egy nagyon-nagyon különleges formációval folytatjuk. A Ketszáj, egy Los Angeles-i székhelyű hattagú globális lánycsapat két kiadó közreműködéséből jöttek ők létre. Egy koreai és egy amerikai cég hozta létre ezt a bandát a Dream Academy című tehetségkutató reality műsor keretében. A formáció különlegessége, hogy a K-pop zeneipar képzési és fejlesztési módszertanát alkalmazva alkottak meg egy nemzetközi popcsapatot. Szerintem az eredmény igen ütős lett. Tőlük jön már is az újdonság. Ez az Animal.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, a topik újdonsága után jöjjön szintén egy új sláger, mégpedig hazai frontról, ez már is Betonhofi és a Hello Hello.

0: Danommalom, Dinom, Danom, hegye.
1: Ez a Beat. Friss zenék, jó hangulat két órában. Forrás Rádió. Mindig veled. Let's go.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, már a beat végére értünk. Ez azt jelenti, hogy Zimmerer Tomi visszaveszi a stafétát, ő hozza nektek a chartert a következő két órában, majd pedig este 7-től 9-ig jön a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora. Ma este Spider Ghost lesz majd a rezidens. Holnap reggel találkozhatunk újra, mégpedig a Buenos Morgenben. Rédl Ádámmal együtt várunk majd titeket. Addig is ragyogóan szép délutánt, illetve estét. Az elmúlt két órában Ilyes Salandot hallottátok.
1: Kávé előtt vagy után. Sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
5: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsasar.hu weboldalon.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Na, hogy megy a meló?
8: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
7: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
8: Komolyan?
7: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
8: És milyen a cég?
7: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
8: Na, ez már jól hangzik.
7: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
9: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
10: Következő alkalom október 3-án.
9: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. December 24-e munkaszüneti napán nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. Rekordszámú óriás panda fosszília került elő egy kínai barlangból. Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Esztergomban. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. A Mária Valéria híd futás és gyaloglás miatt szeptember 26-án 12 óra 50 és 13 óra 50 között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban, a Szent István téren az északi kanonok sor előtti parkolót 7 és 13 óra 30 perc között lezárják. A Bazilika előtti rámpán, valamint a Szent István tér és a Sötét kapu közötti útszakaszon reggel 7 és délután 4-2 között megállási tilalom lesz érvényben. Kérik, hogy az érintett útszakaszokon, amely megtalálható az esztergom.hu oldalon, fokozott figyelemmel közlekedjenek. December 24-e munkaszüneti napán nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét, míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg december 24-ére. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az étesség üzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. A közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési, energetikai, közmű és más nélkülözhetetlen szolgáltatások folyamatosságát a munkaszüneti napi munkavégzésre vonatkozó hatályos kivételi szabályok továbbra is biztosítják, áll a javaslat indoklásában. Már 61 egyedi óriás panda maradványait azonosították a délnyugat kínai Kojcsú tartományban található Szuánghó barlangrendszerben, ezzel Ázsia leghosszabb barlangrendszere, a világon a legtöbb óriás panda fosszíliát őrző lelőhely lett, számolt be az expedíció eredményeiről a kínai hírügynökség. A Szuyang megyében fekvő barlangban a 25. nemzetközi tudományos expedíció során 9 újabb egyed fosszilis maradványaira bukkantak. A kutatók két olyan helyszínt is találtak, ahol óriás pandák karmolás nyomai maradtak fenn. A Szuánghó jelenleg a világ harmadik leghosszabb, egyben Ázsia a leghosszabb barlangrendszere és a világ legnagyobb dolomit barlangrendszere.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan száraz időre számíthatunk a folytatásban is, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő, keleten kisebb zápor, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul majd, holnap élénk szél és csapadék is várható.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

délutánt a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok! Indítom a forrás chartert, szerda lévén persze, hogy a hazai kedvencekkel, a Visszadek rovattal, no és Ed Sheerannal is, mert hogy kezd az Azizám a 20. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem!

20-a héten Ed Sheeran, na jó, hogy az Azizam volt a tiétek, de úgyis felismertétek, tuti. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem nektek a hazai kedvenceket, és nem elfeledni, jön a visszatek rovat a következő órában. Itt lesz Gotye és Kimbra közöse, a Somebody That I Used to Know. Spider Ghost is jön, igen, a Light Sessionben 7 és 9 óra között. Előtte Tom Holland és Zendaya, akik még ahhoz is túl fáradtak, hogy elmenjenek nyaralni. Jaj, szegények! Mesélek előtte még a Swiss Discoról, na is találkoztok a fülbe mászó slágerek nagymesterével, Ray Daltonnal is. Addig pedig legjobbjaink, mindjárt a Kupunk zenekar, elsőként pedig Lady Gaga és az Abrakadabra, mert hogy ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem is a hazai kedvencekkel rádiózol.

0: nem kell.
1: Ha jó zene pénz lenne, most milliómos lennél. Ez a Forrás Charter minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. 5-től este 7-ig.

18. Teddy Swims és Under Door. A Forrás Rádió szól nálad. Köszi, hogy itt vagy, ez a hazai lista a charterben. A folytatásban Ray Daltonról. Az elmúlt hetekben konkrétan letarolta az úr az európai rádiókat a legújabb dalával, ami ugye nem más, mint az I Just Wanna Be Happy, de a kulisszák mögött korán sem ilyen békés a hangulat. A stúdió közeli források szerint Ray a dal készítése közben konkrétan összeveszett a menedzsmentjével is, és a kiadójával is, mert azok egy sokkal komorabb, melankólikusabb irányba akarták elvinni a projektet. Ray viszont állítólag az asztalra csapott, és azt mondta, idézem, elegem van a drámából, én csak boldog akarok lenni. No és bum, így született meg a sláger. Hát nem imádnivaló az, amikor egy művész nem hagyja magát beszabályozni. Hát dehogy ne. Azt egyébként tudtátok, hogy Ray Dalton mielőtt a zenéhez nyúlt volna, teniszlabdát és teniszütőt tartotta kezében, mert hogy teniszoktatóként dolgozott. Na mindegy, ő jön, Ray Dalton, a Do It Again most itt a hazai listán.

0: Már ma tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. De úriember vagyok, tiszt!

a Forrás Rádió, szól nálatok. Ez a hazai lista, köszönöm, hogy itt vagytok. Rédálton mindjárt. Tudom, ma már énekelt, nem baj, megint fog. No, de előtte mesélek a Swiss Discóról. Dance Rézi és Nikos Kalogeriász, ha jól mondom. Amit most nyáron leműveltek, kérem, az minden képzeletet felülmúl. Az elmúlt hetekben gyakorlatilag kibérelték a legendás Ibiza Rocks Hotel medencéjét az Ibiza Anthems bújjaikkal. No, de a pletyka fészkek nem a zenétől hangosak, hanem attól, ami a színpad mögött történt a turné záró heteiben. Belsős infók szerint ugyanis akkora volt a feszültség a fellépések előtt, hogy a stáb konkrétan külön öltözőt akart nekik biztosítani. Állítólag azon kaptak össze, de bődületesen, hogy ki legyen az utolsó szó, az új augusztusban megjelent vadonatúj daluk az All I Need végső keverésénél. No, hát ezen kell összeveszni, ugye? Nem nőn, meg ilyesmi, nem. Az, hogy ki legyen az utolsó szó a keverésnél. Igazából ez szimpi, mert ebből is látszik, hogy maximalisták. Vagy egyáltalán nem kompromisszumkészek. Na mindegy, a Swiss Disco az imént, Rédálton pedig most. A Blood Running érkezik a hazai listán a 16.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 6 óra, köszöntöm Önöket. Évvégére elkészül a magyar oktatás stratégiája. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja hazánk számára. Richter egészség délelőtt lesz Esztergomban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, aminek eredményeként 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület szerdán. A közlemény szerint hazánk megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a közösségi oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárca vezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, az csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. A miniszter kiemelte, mindezekről nem egyedül dönt majd a minisztérium, hanem többségi konszenzusra építi az új oktatási rendszert. Október 3-án az egészség megőrzés is helyet kap a szombati bevásárlás mellett az esztergomi piacon. A Richter egészség délelőttön 8 és 13 óra között ingyenes szűrővizsgálatokkal, szakértői tanácsadással, előadásokkal és interaktív bemutatókkal várják az érdeklődőket. A helyszínen egyes kórházi szakrendelésekre időpontot is lehet majd foglalni. További részleteket a szűrésekről a dorogimedence.hu oldalon olvashatnak.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan száraz időre számíthatunk a folytatásban is, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő, keleten kisebb zápor, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul majd, holnap élénk szél és csapadék is várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Charter szerda lévén persze, hogy a hazai kedvencekkel, no és persze a visszatek rovattal is rövidesen. Gontyi és Kimra közöse a Somebody That I Used to Know lesz itt veletek. Spider Ghost-tal is találkoztok persze. A Light Session 2 órája ma tuti, hogy az övé lesz 7 és 9 óra között. Előtte viszont találkoztok Tom Hollanddal és Zendajával is. Ahhoz is fáradtak szegények, hogy nyaraljanak. No, a részleteket hozom nem sokára. Addig pedig legjobbjaink Bibi Rexa és a Fét lesz közös, mindjárt Taylor Swift pedig most az Opel Light-tal, mert hogy a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást! Kellemes időtöltés!

BB Rexa és a Fadeless közös New Religion, a hetediken pedig Louis, no meg a Get Lucky. Te a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedde Amerika, szerda hazai legjobbak. Ez van ugye ma a csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem a hazai listát, na ezen 2012-ig repüljünk, abban az évben, ezen a héten Gotye és Kimbra közöse volt az első ime, itt a Somebody That I Used To Know. Now and then I think of you.

negyedik a héten Hypeton és Norma Jean Martin, az Out of My Head pörgött az imént, ez a hazai lista, köszönöm, hogy itt vagy. Tom Hollandet és Zendaját emlegettem, az elmúlt hónapokban szinte megállás nélkül dolgoztak, így végül annyira elfáradtak, hogy saját luxus nyaralásukat is lemondták. A párnak Japánba kellett volna utaznia, ám Tom végül úgy döntött, hogy ha ők nem tudják kihasználni az előre lefoglalt utazást, akkor legalább a szülei élvezzék azt. A színész édesapja Dominic Holland a londoni Queen's Park Boot Fesztivál közönségének mesélt a meglepő ajándékról. Elmondása szerint fiának az elmúlt időszakban bőven akadt dolga, az Odüsszeia és a Pókember vadonatúj nap miatt is rengeteget utaztak Zendajával, hogy népszerűsítsék a filmeket. Idézem az urat, valószínűleg kétszer is körbejárták a világot, fáradtak voltak, talán 20 darab 10 órás repülő úton is túl vannak. Na így már értető, hogy nem akartak elmenni luxus nyaralni, de miért a punakadod? Itt vagyok én, elmegyek nagyon szívesen bárhova. Herce és Purple Disco Machine közös a Wonderful Life érkezik, itt a hazai listán a harmadik.

0: anyád.
1: Minden szerdán Magyarország kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A második.

Az első ezen a héten Alex Kenji, szólt a Bambolé. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, jönnek a netes kedvencek, és Enödr szaftos stúdió titokkal találkozol majd. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session neteli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén Spy the Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao-ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session pedig csúdió szóra.

legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 7 óra, köszöntöm Önöket. Befejeződött 7 Dunaparti település ivóvízellátó rendszerének megújítása. A gazdák nagy része veszteséggel fogja zárni az idei évet a csapadékhiány miatt. A diákok nem viselhetnek sportmezeket egy francia iskolában. Nemes Kitti vagyok az esti hír összefoglalóval. A gazdák nagy része veszteséggel fogja zárni az idei évet, mondta Molnár János, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium agrárgazdasági államtitkára szerdán a betakarítási koordinációs bizottság ülését követően. Hozzátette, a csapadékhiány a mezőgazdaságra nagyon kedvezőtlenül hatott, a kialakult helyzet mindenkit jelentős kihívások elé állított. A csapadék idei hiánya a rendkívül aszályos 2022. évit is meghaladta. A vízügyi hatóság adatai alapján az ország nagy részén nagyjából 600 mm-nyi csapadék hiányzik, ami egy közepesen jó év csapadék mennyiségének felel meg, azaz több mint egy évnyi csapadék hiányzik a talajból és a vízháztartásokból, emelte ki. Befejeződött a Dunaparti települések vízellátása az Ercsi vízbázis bővítésével, vízbázisváltással megnevezésű 13 milliárd forint visszanemtérítendő európai uniós és 231 millió forint állami támogatású projekt, melyet a közlekedési és beruházási minisztérium és a Dunántúli regionális vízmű ZRT konzorciuma valósított meg. A fejlesztéssel megújultak az Ercsi vízbázis felhasználásával, a kútsor bővítésével a térségben található települések, így Adony, Belojannész, Besnyő, Iváncsa, Kulcs, Pusztaszabolcs, Velence ivóvízellátó rendszereinek egyes elemei. Az egyre gyakoribbá váló konfliktusok miatt a diákok nem viselhetnek sportmezeket a francia Nemours kisváros Honoré de Balzac állami középiskolájában. A nyári szünetben meghozott döntés előzménye az volt, hogy a tanulók között az utóbbi időben sokszor fordult elő veszekedés, amelyet szinte minden esetben futballcsapatok mezeinek viselése váltott ki. A középiskola regionális felettes szerve, amely jóvá hagyta a határozatot, megerősítette, hogy az intézkedés célja a nyugodt légkör megteremtése. Ez feltétele a hatásos oktatásnak és hatékony tanulásnak. Oroszlányban az Új Forrás aktuális számának lapszámbemutatója kapcsán zenés beszélgetést tartanak a mai napon 18 órától Cseh András grafikus filmes zenésszel. Az est házigazdája Jász Attila, az Új Forrás főszerkesztője, a helyszíne a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Éjszaka vékony vagy mérsékelt vastagságú szakadozott felhőzet melletti csillagfényes télcsendes hideg idő várható. Csütörtökön a délután folyamán egy gyors mozgású hidegfront keresztezheti az országot, szorványosan, de sokfelé kialakulhat zápor, időszakos eső, holnap reggel 8, délután pedig 19 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spider Ghost.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les, és nincs piros lap. Csak slágerek és sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját, és Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk! Percek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből, itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! A szüreti időszakra jellemző veszélyforrás a mustgázmérgezés. Második alkalommal rendezték meg az Annó Molaj multidéző sétát. Hagyományteremtő céllal rendezik meg az első szeniorok aktív napját Tatabányán. Itt Talár Andráját hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. szeptember 23-án, szerdán este 8 órakor. A szüreti időszakra jellemző veszélyforrás a mustgázmérgezés. A gondatlanság és figyelmetlenség miatt több baleset, haláleset következik be, hívta fel a figyelmet honnapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló széndioxid, szintelen és szaktalan gáz. A levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, tehát a mélyebb területeken, például pincékben, a föld közelében terül el, összegyűlik, a levegőt kiszorítja, ezáltal oxigénhiányos állapotot teremt. Otthonunkban elsősorban a cukortartalmú növények és gyümölcsök erjedése során keletkezik, amikor a cukor elbomlik, etilalkohol és széndioxid, vagy más néven mustgáz lesz belőle. A széndioxid belégzése, illetve az oxigén hiányos állapot hat a központi idegrendszerre, aminek jele a szédülés, hányinger, illetve mentális zavar. Utóbbi azért jelent külön veszélyt, mert még ha fizikailag képes is lenne a mustgázt belélegzett ember menekülni, a szellemi funkciók zavara megakadályozza a helyiség elhagyásában. A balesetek megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzhetőek lennének. A jól ismert gyertyás módszernél sokkal biztonságosabb a pince megfelelő gépi szellőztetése, illetve széndioxid érzékelő felszerelése. Ha csak gyertya áll a rendelkezésre, az égő gyertyát tegyük lapátra vagy felmosófára, és a lábfej magasságában tartva menjünk le a pincébe. A kéz magasságában ugyanis még lehet annyi oxigén, amely elegendő a gyertya égéséhez, a légzéshez viszont kevés. Gyakori probléma, hogy a balesetet szenvedők segítségére megfelelő védelem nélkül próbálnak sietni, azonban a másik segítségére siető ember az oxigén hiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat. Az ilyen balesetet szenvedő embereket csak légzőkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni, ezért ezekben az esetekben tárcsázzuk a 112-es segélyhívót. Megyénkben utoljára 2015-ben kellett beavatkozniuk mustgáz miatt a tűzoltóknak, az érintett férfit az Oroszlányi Önkormányzati és a Kecskédi Önkéntes Tűzoltók hozták fel a pincéből légzőkészülék használatával, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Szeptember 12-én második alkalommal rendezte meg egy lelkes, összetartó helyi közösség az Annó Molaj multidéző sétát az egykori komáromi kőolajipari vállalat területén. A nagy sikerű rendezvényre ezúttal közel 100 regisztrált érdeklődő érkezett, hogy közösen idézzék fel a múltat és a régi emlékeket. Orulci Gábor, a program megálmodója és főszervezője elmondta, hogy legnagyobb meglepetésére a Facebookon meghirdetett eseményre már az első este nagy számban jelentkeztek az érdeklődők. Nagy örömünkre a terület látogatáshoz a MOL is hozzájárult, így az egykori munkatársak és ismerőseik a délután folyamán egy multidéző séta keretében feleleveníthették a régi emlékeket, tájékoztatott a csoport vezetője. A program az egykori Molai Kultúrházban, a katedrában zárult, ahol egy gazdagon megterített asztal mellett még hosszú ideig folytatódtak a beszélgetések és az emlékezések. A szervezők elmondása szerint a jövőben is számos közösségépítő programot szeretnének megvalósítani. Céljuk, hogy új lendületet adjanak a városrész közösségi életének, és minél több gyermekprogrammal, valamint szabadidős és kulturális rendezvénnyel színesítsék a mindennapokat, olvasható Komárom város honlapján. A kutatók éjszakája 2026 programjaihoz idén is csatlakozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi képzési helyszíne, ahol szeptember 25-én 18 és 21 óra között várják a látogatókat a Johanneumban. A látogatók interaktív laborfoglalkozásokon ismerkedhetnek meg a mikróbák láthatatlan világával, előadásokon fedezhetik fel a nonverbális kommunikáció titkait, vagy a stressz pozitív oldalát. Emellett irodalmi, kulturális beszélgetések és történelmi érdekességek is várják az érdeklődőket. A részletes program megtalálható az esztergom.hu oldalon, a részvétel ingyenes. És végül sport. Hagyományteremtő céllal rendezik meg az első Szeniorok aktív napját szeptember 24-én Tatabányán. 9 és 12 óra között várják az érdeklődőket a Krosics Gyula stadionban. A részletes programot Ormos Marianna, a Tatabányai Sportklub szervezési igazgatója ismertette.
2: Igyekeztünk olyan programot összeállítani, amely kedvező ennek a korosztálynak, hiszen egyesületünk nagyon sok programot szervez, de soha még őket nem sikerült megszólítanunk, ezért szeretnénk ebből hagyományt teremteni. Eddig nálunk ez a korosztály csak kísérőként jelent meg, most pedig szeretnénk, hogyha ők lennének a főszereplők, és mind többen sportolnának, vagy esetleg azon programokon részt vennének, amit kísérő jelleggel szerveztünk. Öröm számunkra, hogy Madár is adta magát ehhez a bemelegítéshez. Ő nagyon szereti az ilyen közösségi programokat. Mi elsősorban ajánlani szeretnénk, a TSZ-nek új szakosztálya alakult, ez a szabadidősport. Ezzel is meg tudnak majd ismerkedni a kilátogatók. A Bikás Parkhoz hasonlóan itt is az Öröm Tánc lesz a főszerepben. Radvánszki Edit és kolléganői közreműködésével két alkalommal a délelőtt folyamán örömtáncházat fogunk biztosítani. Bemutatkozik a séta foci és a séta kosárlabda. Egy székesfehérvári Szűcs Mária nevű egykori kosárlabdázó vezetésével. Ügyességi sportjátékok lesznek, sakkpötang, dárc, asztali tenisz, és egy nagyon fontos program, kerekasztal beszélgetés a TSZ örökös tagjaival. Köszönjük a legendáknak ezúton is, hogy elfogadták a meghívásunkat, és örömmel vesznek részt majd ezen a programon. Kulturális programajánló lesz a Népház és az Agora közreműködésével. Egészségügyi méréseket biztosítanak az ANTS kolléganői, illetve a Tatabányai Rendőrkapitányság és az Áldozat Segítő Központ közreműködésével biztonságtechnikai előadások is lesznek. Itt elsősorban a csalásokról, az időseket érintő megpróbáltatásokról.
1: A program rossz idő esetén a Földi Imre sportcsarnokban lesz. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy the Ghost.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Forrás Rádió. Nem csak hallgatod, éled is. Mindig veled. No nightmares when you can still see the light.

0: Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Elaludni készült már a nyár, mikor a szívem újra rád talált. Dunaparti forró éjszakák, úgy a

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádió.

ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled. Nem már.

0: nem csak egy rádió, ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt, látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

Hallottál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

nem izgat az életrenk számol, villan negyed vagy pesti sikátor, eljük a sarat, az égpolt meglángol, piszkos kölyök, minden lidérsz táncol. Nem izgat az életrenk számol, villan negyed vagy pesti sikátor,

0: nálam mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen edvig.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, Sensei.
0: Nem kell Senseinek hívnod.
2: Csak slágerek! Ez a Forrás Rádió.

stuff.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: és nincs erre.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira!

reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül. Hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben én vagyok.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mi